Ez volt a Garden Party. Juliette Edwards-szal és a Mezzo Forte-val. Daniel Boone következik, aki 2023. január 27-én hagyott itt bennünket, 80 éves volt. 1942. júliusában született. A nagy slágere a Beautiful Sunday volt, amit 1972-ben írt és énekelt egy személyben, és ez bizony a Billboard 100-as listájára felkerült, és a 15. helyig jutott el. Tulajdonképpen a kislemez egy slágeres csoda lett az Egyesült Államokban. Következik Daniel Boone. Ez a Beautiful Sunday.

Robin Scott találta ki. Ő csak úgy egyszerűen egy betűvel jelezte a Brit New Wave együttest, amely egy igazi jó szinti pop csapat volt. Szóval az M következik, ez a pop music.

FM és a Pop Music. Mit hozhat a tél Magyarországon? Az El Niño nehezíti az előrejelzést, és ez egy picikét segít a meteorológusok dolgát, akik bizony nem mindig találják el azt, hogy milyen idő lesz, és főképpen, hogyha hosszabb távú előrejelzésről van szó. A magyarországi térre a szokottnál is bizonytalanabb előrejelzést lehet adni. A Super El Niño világszerte befolyásolja a jóslatok pontosságát, ezért a csapadék és a farkashódító hideg kérdése is nyitott. Szóval, ahogy egy meteorológus barátom mondását idézve fejezem be ezt a gondolatot, az a tuti időjárás, ami tegnap volt. És az is tuti, hogy most jön a Temptations és a rövidebb változata a klasszikus nagy slágernek. Ezt nevezték az első funky sikernek. A soul zene után jött a funky, és az első funky pedig ez volt a szakértők szerint. Papa was a Rolling Stone. Ez a Temptations.

Ez volt a Papa Was a Rolling Stones, és ez volt a Temptations. És én már Leo Sayer. You make me feel like dancing.

Leo Sayer az angol-ausztrál énekes 78 éves. A 70-es évek eleje óta aktív, legismertebb dala az a dal, amit előbb forgattam, ez volt a Grammy-díjas You Make Me Feel Like Dancing. 2009 óta ausztrál állampolgár és Új-Dél-Walesben él.

Lieutenant Pigeon. Egy angol újszerű zenei csoport. A 70-es évek elején alakultak és játszottak egy-két dalt, egy-két slágert. Ez volt a Mulligan Dawn. És ez már az FLM. Császár Elődés Hoffer Dani. A nagy sláger ez, rólad álmodom.

69-ben alapult Hamburgban a Les Humphrey Singers, az együttes vezetője 1980-ig az angol származású Les Humphries volt, aki a zenekarával fantasztikus popzenei és gospel feldolgozásokat készített. 72-ben készült az a dal, amely az együttes igazi nagy slágere, és még egy érdekesség, hogy az együttes egyik énekesnőjét úgy hívták, hogy Liz Mitchell, aki 1976-ban lett a Bonnie M tagja. Most pedig jöjjön a nagy sláger, a Les Humphries Singers-től jön a...

1923-ban született, és 1964-ben halt meg. Amerika hangja, aki nem volt más, mint Jim Reeves. Számtalan sláger fűződik a nevéhez, amit aztán jó sokan feldolgoztak az évek során. Többek között ez a dal is. I've made up my mind. I can't stop loving you. To live in this. Jim Reeves énekel.

I can't stop loving you. It was Jim Reeves. Az 5000 volt következik, egy brit diszkó zenekar volt, amely a 70-es években Európa szerte sikert aratott. A csoport tagja volt többek között Tina Charles is. I am on fire.

0: Ez volt az 5000 volt. Együtt a Rádió Bézs és a popterisja.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Most pedig itt van velünk Demjén Ferenc. Mindig ugyanúgy.

A felejthetetlen Laci Norbert dala volt ez, a szöveget persze Rózsi írta. Mindig ugyanúgy. Demjén Ferenc énekelt. A Pop Tops következik. 67-ben alakultak Madridban, Spanyolországban. Talán ez a legnagyobb slágerük, ez a Mami Blue.

0: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Egy igazi klasszikus a legvégén, ezzel búcsúzom a Bés hallgatóitól. Egy hét múlva valóban találkozunk a szokott időben. Ez pedig a Pussycat és a Mississippi.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép lányok, véget ért a Beatles-show, itt a poptarisznya.hu-n. Egy örömteli hír a legvégén, mától könnyes búcsút veszünk a vármegyéktől és a főispánoktól. Megszűnik mától a vármegye elnevezés, a vármegyék ismét megyék lesznek visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Amikor megjelent annak idején a vármegyékről az elnevezés, hogy ezentúl másképpen kell hívni meg, hogy főispánok, én már arra gondoltam, hogy előbb vagy utóbb vissza akarja az előző kormány hozni a derest is, mert ez úgy tulajdonképpen egy picikét csatlakozik, vagy csatlakozhat hozzá. No, de hát a vármegyék így megszűntek a főispánokkal együtt, és hát a deresre sem lesz igazából szükség. Minden esetre a jó idő az marad, és ez a legfontosabb, és az is, hogy ne felejtse el senki sem, hogy a poptarisznya.hu-n remek műsorok lesznek a hétvégén is, érdemes tehát időt szakítani, vinni magunkkal a készülékeket, hogy a szabadban is hallgathassuk a poptarisznya.hu-t. Beatles-show pedig legközelebb egy hét múlva lesz a szokott időben. Remélem akkor is találkozunk, ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Sportarisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.sportarisznye.hu.
0: Egy újabb sláger itt a sportarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: is hallottam ezt a dalt.
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: A DJ gonna make you sweat.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a retro netrá.

0: 9 óra van.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.

És még egyszer mindenkinek szép reggelt kívánok. A stúdióban Dombóvári Gábor. Örülök, hogy ismét találkozunk. A múlt héten kényszerűségből voltam távol, de most itt vagyok október 3-án, amikor is a telefonszámunk változatlan. 30-as 308-98-44, és ez itt a poptarisza.hu. Mindjárt mondom a tartalmat is, de akkor előbb nézzük, hogy milyen az időjárás, mert reggel ilyen dupla póló, meg dupla pulóver kellett, 6-7 fok volt, napközben pedig állítólag lesz akár 25 fok is. Tehát szóval változatlanul napsütéses, eseménytelen idő érkezik ma délutánra is, és hát időnként gyenge gomoly felhőzet lehet, és aztán este és éjjel változatlanul eseménytelen lesz az időjárás. Hajnalra persze ezúttal is többségében 10 fok alá hűl a levegő, de hát az ismert fagyzugokban, a hidegre hajlamos szélvédett völgyekben 5 fok körüli minimumokkal kell számolni. Hát holnap délután, ahogy mondtam, illetve előbb kezdjük a ma délutánnal. Ma délután, ahogy mondtam, 23-26 fok lehet. Holnap reggel 5-10, holnap délután is 23-26, és hétfő reggel is még 5-10 fok lehet. Aztán kedd reggel hasonló, szerda reggel hasonló, csütörtökön hasonló, és még péntek reggel is 8-10 fok lehet reggelenként. Hát ez nem a hajnal, a reggel az már inkább olyan 8-9 óra. És akkor hétfő délután 23-26, kedden szintén, csütörtökön szintén, szerdán szintén, és csak a pénteki napra jövő héten hűl le a levegő olyan 14-17 fokra a délutánonként. Hát ez várható, és aztán majd meglátjuk. Ami pedig a sorsolást illeti, természetesen nem feledkeztem meg róla. A múlt héten ugyebár kellett volna sorsolni a Nyíregyháza-Ferencváros mérkőzés 1-1-es végeredményére. Jelentem, ezt azt mondja, hogy 1-2-3-4-5-6-an eltalálták, úgyhogy akkor bepótoljuk, és 10:30 néhány perccel Popovics Lászlóval együtt majd kisorsoljuk, hogy ki az a szerencsés nyertes, aki akár könyvet is nyerhet innen tőlünk. Még annyit, hogy hát természetesen itt lezajlottak a foci meccsek, a válogatott meccsek közül lezajlott néhány érdekes találkozó. Hát ugyebár nem kell magyarázni, az ukránok elleni először is vereséget, aztán utána 0-0, na mindegy, a lényeg az, hogy tegnap sikerült Grúziát 1-0-ra megvernünk, de hát még így is csak az utolsó előtti, tehát a harmadik helyen áll a négyből a magyar csapat, amire pedig majd tippelni lehet. Hétfőn lesz a visszavágó odakint, az Ukrajna-Magyarország. Erre várom a tippeket, és akkor nem sokára mondom még a mai menetrendet is.

Kisvártatva 9:10 lesz. Ahogy mondtam, Popovics Lászlóval sorsolni fogunk val néhány perccel 9:30 előtt. Akkor 10 előtt 1-2 perccel Károly Józsi állandó szakértőnk lesz itt a vendégünk. Már úgy értem, hogy a telefonon. Hát aztán 10:30 előtt néhány perccel felhívom figyelmünket arra, hogy vendégünk telefon segítségével de Lady Diana. Na nem hülyéskedek. Hasonmás versenyen a magyar énekesnő, színésznő megnyerte a Lady Diana hasonmás versenyt, és ezzel kint volt Londonban is, és erről már papírja is van. Hát, hogy hogyan néz ki ő, mint Lady Barbara, azt majd jövő héten a szerdai televíziós műsorban este meg tudjuk mutatni. Aztán utána még 11 előtt olyan 3-4-11-kor várom a stuttgarti telefont, 11 órakor szokás szerint Dénes, aztán utána Szent Miklósi János Berettyóújfaluról, és 11:30 előtt néhány perccel felhívom figyelmüket arra, hogy madárszámlálás van most a hétvégén. Hát meg az évmadara is megvan. Na minden esetre vendégünk segítségével elmagyarázzuk, hogy milyen is ez a madárszámlálás, és hogy zajlik le. Hát aztán nem felejtem el, közeleg John Lennon születésnapja is, erről majd bőven a jövő héten fogunk beszámolni. Hát akkor, most akkor ezt nézzük, és ahogy mondtam, már is várom a telefonokat, a telefont, a hétfői Ukrajna-Magyarország válogatott visszavágó mérkőzésre. Hát ugye megmentette a magyar csapatot egy hazai beégéstől, mert videón Kerkez gólját meg is lehet nézni, de hát egyértelműen az a vélemény, hogy függetlenül attól, hogy Marco Rossi csapata megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája B divíziójában a grúzok legyőzésével, de hát szenvedtünk, ez van. És ez hát még mindig nem jelenti azért a legjobb dolgokat. Meglátjuk, hogy mi lesz most a hétfői visszavágón. Minden esetre Csányi Sándor megerősítette a bizalmát, noha a szurkolók örjöngenek, és Marco Rossit el akarják küldeni, de megkapta a megbízást, illetve megkapta mindenféleképpen azt, hogy maradjon. Podcast.hu. Sláger! Sláger!

0: A szokás szerint és köszönettel megérkezett az első telefon, a vonalban itt van Perec Gábor. Szép jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt kívánok, én is minden kedves hallgatom.
0: Nagyon remélem, hogy sikerült hallgatni, és sikerül a továbbiakban is, de mielőtt tovább mennénk, mindenféleképpen kérném először a tippet a hétfői Ukrajna-Magyarország visszavágóra.
1: Reménykedjünk egy újabb győzelembe, én azt mondom, hogy nyerünk, 2-1 legyen az eredmény.
0: 1-2, igen. Hát akkor, amielőtt tovább megyünk, most itt tartunk, hogy tovább megyünk. Szóval szenvedtünk, itt volt ez a tegnap esti 1-0, hát előtte a 0-0, meg az itthoni vereség, szóval nem tudom, de én most nem vagyok védőügyvéd, de Márko Rossi azt mondta, hogy inkább egy kórházra hasonlít ez az egész, és nem könnyű, hogy hívják, helyettesíteni a sérülteket, miközben a szurkolók örjöngenek, és azt mondják, hogy távozzon. Csak én azért mondom, hogy nem vagyok védőügyvéd, de most akkor, hát ki az, akit most hirtelenjében a Rossi elő tudna állítani? Mit szól hozzá?
1: Hát igen, sajnos az, hogy ugye azok a játékosok, akik ugye meghatározott, meg vitték a vállukon a válogatott vétőkben, ugye nem tudtak játszani, nem tudnak játszani, akiknek nevük is van így a nemzetközi szinten. Én azt mondom, hogy a tegnapi mérkőzésen már azért jobb játék volt, mert az előtte levő két meccsen balladni lehetett volna ugye a szurkolókat. Tehát olyan színvonal volt, és tényleg büntetés volt végignézni. És azt mondom, hogy ilyen nemzeti csapatnak ugye fel kellett volna szántani a pályát. Tegnap már látszottak azok a jelek, azt mondom, hogy jobb volt, és van remény, hogy jövő héten, hétfőn talán ugye a, nem tudom, hogy hol játszák, semleges helyszínen lesz ugye az ukrán meccs, hogy tudunk járni. De hát ugye úgy van a rossz is, hogy most ugye kiket játszasson, mert én szerintem egy-két játékos az nincs ezen a szinten. Én hát gondolom, nem akarok neveket mondani. Meg ugye Szobosztai azért, ha nem lenne, akkor lenne szerintem igazán gond, mert azért ő neki az irányítása nélkül még szétesettebb lenne a játék, én úgy gondolom.
0: Pontosan egyetértünk, és még annyit, hogy nagyon sokan, hát ilyen nagyon okos kommentelők mondták, hogy hát a Szoboszlai is teljesített úgy, ahogy kell. Na most erre hát tényleg nem csak gondolom, nem csak az én véleményem, hogy ahhoz, hogy Szoboszlai, egyrészt minden poszton játszhatják, ahhoz, hogy Szoboszlai eredményes vagy eredményesebb legyen, ahhoz kell mögé legalább 5 olyan játékos, aki hasonlóan jó focista, és ott van Liverpoolban, hát ott van körülötte azért, akinek is passzol, meg akinek lehet passzolni, de itt körülötte nincs 5-6 játékos, tehát nem lehet az ő nyakába varni az egészet, igaz?
1: Így van, pontosan, tehát ugye aki kicsit is élt a focihoz, tehát nem kell ahhoz volt labdarúgónak lenni, tehát látszik azért a Szoboszlai játékán azért nagyon jó helyezkedik, ott van mindenhol a mezőnyben, tehát nagyon technikás játékos, az meg futó teljesítménye is ugye messze jobb, mint a többiek, feleslegesen nem fut a pályán, lát a pályán. Általában olyanok mondanak véleményt, aki megfogalma nincs. Tehát ugye az a baj, már ez is felett ugye foci, hogy persze várjuk, hogy sok gól legyen, de ezeken a Nemzetek Ligája meccseken általában kevés gól van. Ugye azért vannak kivételek, mert látjuk, tegnap azért a lengyelek 6-ot gurítottak ugye a románoknak.
0: Tényleg.
1: De hát ugye a többi meccsen most ott volt a francia-olasz, ott is ugye 1-1 lett, én a francia győzelmet vártam, de azért van gól, de igazán itt biztosabb játék a védekezésre mennek a csapatok, és én nekem tegnap az volt pozitív, hogy én a védelem, hát most stabilabbnak láttam, meg elég jól szűrték meg a Rúzok támadásait, úgyhogy ez dicsérendő. De hogy visszatérve, ugye, hogy mondom, tehát a Szoboszlai nélkül szerintem nagyon nagy gondba lennénk most ezeken a mérkőzéseken. Tehát nem tudják pótolni, nincs akivel pótolja. Aztán itt lehet ugye szidni, meg mit tudom én a szurkolók részéről, de ő tartja most azt mondom igazán össze ezt a csapatot. Halló? Halló?
0: Halljuk egymást.
1: Itt vagyok.
0: Én is, nem tudom. Hát akkor jó, szokás szerint, ugye. Szolgáltató, hát ez nem mi vagyunk a hunyók. Szóval, Mindenféleképpen van élet a magyar grúz után. Észvesztően gazdag a kínálat, szóval a tévében azért a Forma 1-től a vízipólón keresztül férfi, kosárlabda, szóval minden, és amit nagy örömmel láttam, hogy a veszprémiek megint megnyerték a klubvilágbajnokságot, mármint a kézilabdásokról van szó, úgyhogy...
1: Igen, azt akartam ön is említeni, hogy azért majdnem, tehát 9 góllal nyertek, igen. Jól emlékszem. És azért egy Barcelonát, egy klubvilágbajnokságon majdnem 10 góllal verni, az csodálatos teljesítmény, gondolom.
0: Igen, és akkor hát ugye nem tisztünk nekünk műsorismertetést tartani, de nem biztos, hogy mindenki nézi a kínálatokat, már hogy mi mindent lehet megnézni. Most maradjunk az M4-nél, hát kész sportnál, mert azért az autókat most hagyjuk, de itt megy tovább a bajnokok ligája, a kézilabda női, aztán még például ez már a másik sportadó, ügető futamok a Kincsen Parkból, hát szóval azért ez is nagyon érdekes mindenféleképpen, szóval meg lehet nézni, nagyon gazdag a kínálat, és azt hiszem, hogy nagyon sokan ennek a szép időnek köszönhetően elmennek még kirándulni, és ugyanis az Állatok Világnapja is van mindenhol mindenféle programokkal, úgyhogy én úgy emlékszem, vagy legalábbis úgy remélem, hogy gazdag hétvégének nézünk elébe, hát akár dolgozunk, akár nem. Mi a terve a hétvégére?
1: Megmondom őszintén, még kihasználom a jó időt, itt a ház körül azért vannak munkák folyamatosan, ugye ez nem időjárás függő, de egy ilyen születésnapra vagyunk este egy rendezvényre, úgyhogy arra meg fel kell készülni testőleg, lelkileg.
0: Ez így van. Hát akkor hajrá! Nagyon szépen köszönöm ismét, hogy elsőként, és ha nem elsőként, akkor akárhányadikön, bármikor jelentkezik. És akkor hát csak azt tudjuk mondani, függetlenül attól, hogy itt hogy focizunk, hogy nem focizunk, de azért hajrá, magyarok, maradjunk ennyiben. Köszönöm, Gábor!
1: Köszönöm én is, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra! Hát így állunk futballügyben, de hát én azt hiszem, hogy most már számítva a hűvösebb időkre, már talán a jövő héten megjön az ősz, nem minthogyha nekem nagyon hiányozna, de hát ez az indián nyár azért még sokkal jobb, de azért mondom, hogy tekintettel a hűvös időkre, hát azért mindenféleképpen jó lenne elmenni valahova a tengerpartra, mint még ameddig lehet, legalábbis a Ladány Bene 27-tel.

0: És akkor mindenféleképpen elkezdjük a sorsolást. A vonalban már itt van Popovics László kollégám. Szia, szia, szép jó reggelt!
1: Szia, Dombi, üdvözlök téged is és a hallgatókat is, és hát örömmel mondhatom, hogy magyar hangja Dobbovári Gábor.
0: Hát akkor igyekszem a magyar hanggal visszatérni, hogyha már a múlt héten nem sikerült, de hát nagyon remélem, hogy most már ennél a helyzet csak jobb lehet, amilyen cipőben még soha nem jártam, de hát állítólag ez benne van a levegőben. Na hát, kérlek tisztelettel, miután a múlt héten nem voltam itt és nem sorsoltunk, ez volt ez a bizonyos Nyíregyháza-Ferencváros 1-1-es mérkőzés. Hatan eltalálták. Akkor hatan. Hát várjál, csak azt mondja, 1, 2, 3, 4, a 6-ból természetesen 4-en hölgyek. Hát ahogy ez lenni szokott mindig a megérzés. Na szóval, akkor talán kezdjük azzal, hogy kit mondasz, aki bent marad, vagy aki kiessen?
1: Inkább azt mondom, aki bent marad.
0: Aki bennmaradt, hát kérlek tisztelettel, akkor legyen mondjuk gyöngyhagyma vagy áfonya?
1: Hűha.
0: Na?
1: Maradjon bent az áfonya.
0: Bennmarad az áfonya. Igen. Hát akkor most nézzük a másik kettőt. Ha már hagymáról van szó, akkor zöldhagyma vagy póréhagyma?
1: Maradjon bent a zöldhagyma.
0: Maradjon bent a zöldhagyma, és akkor azt mondja, hogy jöjjön a következő, petrezselyen vagy káposzta?
1: Maradjon bent a káposzta.
0: Benn marad.
1: Most héten volt a Vecsési Káposzta Fesztivál.
0: Hát így van. Na, tehát akkor így vagyunk ezek szerint. Van egyszer egy áfonya, van egyszer egy zöldhagyma, és van egyszer egy káposzta, ha jól számolom. Igen?
1: Igen. Igen.
0: Hát akkor most kezdjük talán ott, ahol abba hagytuk. Az áfonya vagy zöldhagyma?
1: Áfonya vagy zöldhagyma. Legyünk-e büdösek, vagy ne? Ugye?
0: Hát ne.
1: Ez itt a kérdés a hagymától. Hát maradjon bent mondjuk a hagyma.
0: A zöldhagyma maradjon bent. Jó, akkor ezt berajzéltem. Zöldhagyma. És akkor maradunk még a káposztánál, ugye?
1: Jó.
0: Hát akkor most akkor válasszál.
1: Elnézést a röhögését, csak belegondoltam, hogy a hagymától büdösek leszünk, a káposztától pedig hát eregetünk, na bocsánat.
0: És akkor, igen, várja, a petrezselyem az már kiesett, ugye? Igen.
1: Én is ugyanmegszerintem.
0: Igen, hát akkor most végül is ott tartunk, hogy káposzta, zöldhagyma és áfonya. Ja nem, rosszat mondtam.
1: Nem, mert az áfonyát az előbb kiejtett. Maradt a zöldhagyma és a káposzta.
0: Maradt a zöldhagyma és a káposzta, igen. Na hát akkor ebből most válasz ki a tutit.
1: Hát most akkor legyen az, hogy mind a kettőt kedvelem, de hogy mivel múlt héten volt a Vecsési Káposzta Fesztivál, ezért mondjuk akkor maradjon a káposzta.
0: Maradt a káposzta, és akkor a rendkedvéért elmondom, hogy ki mi volt. Gyöngyi az Ofotértből volt gyöngyhagyma, Ági a Patikából volt áfonya, Peti a TV-ből petrezselyem, Zita Berettyóújfaluról volt a zöldhagyma, Perec Gábor volt a póréhagyma, és Klári, Kubádénes család, ő a káposzta. Úgyhogy akkor gratulálhatunk neki. Ezt sikerült összehozni. És neked pedig ugye beírhatom azt, hogy Ukrajna-Magyarország hétfőn, mit szólsz hozzá, legyen a 3-2, vagy változtatsz?
1: Hát elnéztem a múltkori meccset.
0: Ami borzalmas volt.
1: Igen, és akkor maradjon a 3-2, mert megír egyszerű is, bár nem biztos, hogy lesz 2. Tehát...
0: Nem biztos, hogy lesz 2. Hát akkor ebbe maradunk. És akkor a továbbiakat, amiket én itt elmondtam, hogy mi minden várható, én azt hiszem, hogy érdekesnek ígérkezett, hogyha hallottad, akkor jó, de hát ugye nem biztos, hogy mindenki a kezdéstől hall minket. Tehát az lesz, hogy most majd nem sokára 3:40-kor megbeszéljük a futballt Károly Józsival, és akkor 10:30 előtt művészbejáróban vendégünk, Képli Barbie, azaz Lady Diana, aki megnyerte a hasonmás versenyt, és erről nemzetközi papírja is van, hogy Lady Diana-t egyedül ő képviselheti Magyarországon, és ezt még Londonban is elismerték. Hát a aztán természetesen várom a stuttgarti telefont is, meg a berettyói falusit is, és hát ugye a madarak, mert hogy madárszámlálás van most a hétvégén, ez egy ilyen európai kezdeményezés, és hát itt a szakértővel majd 11:30 előtt megbeszéljük, hogy ez egyáltalán hogy zajlik le itthon, hát nem csak Európában, de nálunk is most 2 napig szombaton és vasárnap, hogy a túróba számolják a madarakat, meg minden. Hát ezt majd a Magyar Madártani Egyesület képviseletében elmondja a szakértő. Úgyhogy ilyeneknek lehet elébe nézni mindenféleképpen a mai napon. És természetesen azért John Lennont is fogok játszani, már csak azért is, hogy a szokásoson kívül legalább még egyet, mert hogy közeleg John Lennon születésnapja, ez ugyan a jövő héten lesz, ha jól emlékszem, 9-én, de hát gondolom, hogy megérdemli, hogy azért egy előzetesként lejátszunk egy olyat, amit talán nem mindig játszunk le tőle.
1: Na, izgalmasan hangzik a dolog, és mindegyik műsor, elemműsor szám jól hangzik. Én is fölkaptam a fejem a madár számlálásnál, hogy az hogy zajlik, én ugye.
0: Ugye?
1: Amikor éppen a műsorom, akkor van egy fiktív műsorvezető társam, a Sanyi, aki mindent elront. És így ennek fényében képzeltem én ezt el, hogy állnak az utcán, vagy hát gondolom, ahol számolják a madarakat az emberek, és akkor Sanyi, ott megy egy madár, akkor beírjön egy. Akkor minusz egy, akkor jött 3, akkor +3. Nyilván nem így zajlik, ez csak most így eszembe jutott, ez az első kép, ami eszembe jutott, hogy kíváncsi vagyok, hogy a szakértő mit mondta, hogy ehhez képest a valóságban, hogy számolják, mondom, van rá már valami modern technikai.
0: Persze, hát mindenféleképpen, mint mindenre mostanság. Jó, hát akkor én folytatom, és addig is, amíg beszélnénk, minden jókat kívánok nektek. Oké?
1: Köszönöm szépen, és mivel múlt héten nem volt műsorod, ezért voltak éppen te múlt héten hallhatatlan voltál, és akkor milyen jól hangzik.
0: De most már hallható vagyok, a kicsit gyengébben is, de hát remélem most már ennél csak jobb lesz. Na oké, akkor szia, minden jót, szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Popovics László azt mondta, hogy 3-2, és hát mindenféleképpen, ha már így John Lennont és a Beatles-t emlegetem, akkor hát jöjjön most az Imagine, ami ugye gyönyörű.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: 10 perc múlva lesz 10 óra. Nagyon remélem, hogy Károly Józsival fogunk tudni beszélni. Már csak azért is, mert hát nyilvánvalóan a politikai arról is hallottak, mert hogy a magyar futballválogatott alapembere, Kerkez Milos és édesapja is felkerült az Ukrajna ellenségei című halállistára. Hát, hogy orosz barátsággal, meg orosz agresszió támogatásával vádolták meg őket, meg minden. Szóval ez mindenféleképpen egy szörnyű dolog, de hát mindenki kíváncsian várta, hogy erre hogyan reagálunk mi. Mármint úgy értem, hogy a magyar külügy és a külügyi tárca. Ezt csak azért hozom szóba, mert mindenféleképpen Károly Józsival ezzel szeretném kezdeni a beszélgetést, aztán majd akkor meglátjuk, hogy ő mit hallott, vagy mit tud erről. Hát bízzunk abban, hogy azért talán-talán jobb vége lesz. Ami pedig a focit illeti, arról természetesen bőven szó lesz.
1: Poptarisznya.hu.
2: A legnagyobb slágerek.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu.

0: Akkor, ahogy a korábbiakban már ígértem, és ígérhetjük most már együtt, a vonalban itt van Károly Józsi. Szervusz, szervusz, szép jó reggelt, vagy már jó napot.
1: Szervusz Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Kérlek, tisztelettel, én mielőtt még bekapcsoltalak, elmondtam azt, és mondtam, hogy ez lesz az első kérdésem, mármint ha beszélünk, amikor beszélünk, mert hogy Kerkez Milos és édesapja is felkerült erre a bizonyos ukrán halálistára, mert hogy azt mondták, hogy orosz barát, meg mit tudom én, micsoda, és feltették erre. Na most ez egyrészt, hogy miért került oda, az első kérdés első fele, a második fele pedig az, amiről már megjelentek mindenféle kommentek, és megmondom őszintén, én sem értem, hogy mindenki, most a magyar külügyet mondom, kussol, és senki az égvilágon meg nem szólalt ez ügyben, nem csak azért, hogy esetleg védelmükben, hanem egyáltalán. Hát egy ilyen sportpolitikai botrány, és a magyar külügy hallgat, azért szerintem cáfolj meg, ha nincs igazam, ez disznóság, nem?
1: Hát na. Pont ezen polemizáltunk itt pár napja a barát, vagy pár napja polemizálunk folyamatosan a barátaimmal, hogy a magyar külügy hangja tényleg visel, csak ki, hogy nem hallatszik. Tehát, hogy ilyen ügyben, hogy van egy magyar-ukrán válogatott mérkőzés, és mondjuk itt történik egy kis kakaszkodás, és ott mondjuk van egy nyilatkozat, vagy bármi, és akkor egy halálistára felrakja egy ukrán kormány, vagy egy ukrán szélsőséges oldal, vagy bárki a Kerkez Milost és az édesapját, vagy a családját, ez elfogadhatatlan, hogy erre nem reagál a magyar kormány, amellett, hogy most ugye már nem az a kormány van, aki nem segíti az ukránt, hanem aki inkább segíti. Úgyhogy nem is értem, nem térek én se el föl az napi rendi pontra. Hát reméljük, hogy változni fog a helyzet így külügyi dolgokba, de maradjunk a sportnál inkább.
0: Maradjunk, így van.
1: Akkor nem idegesíti magát fel.
0: Pontosan, és ugye mi nem politikai rádió vagyunk, úgyhogy de ezt muszáj volt elmondani, mert
1: igen.
0: És nem csak, hogy mi, hanem itt nagyon sokan nyilatkoztak és elmondták, és még ennek ellenére legalábbis én nem olvastam semmit.
1: Nem, én sem.
0: Hogy egyáltalán...
1: Figyelem egy pár napja semmi.
0: De még ezekre a nyilatkozatokra se semmit. Na mindegy.
1: Semmi.
0: Na jó, hát semmi. Akkor erről ennyit, és tényleg maradjunk a sportnál. De mielőtt még rátérnénk, hogy el ne felejtsem, mit szólsz a hétfői Ukrajna-Magyarországhoz? Mi lesz?
1: Hát sajnáltam, mert azon a mérkőzésen az ukránoknak sok köze nem voltam mérkőzéshez, vagy meccshez. Tehát, hogy nyertek szerencsésen, de ugye itt ugye a magyar embernél vagy lakodalom van, vagy temetés. Ez a két lehetőség van. És én azt gondolom, hogy azt mondanám erre, hogy ahogy most nyertek az ukránok nálunk, mi ugyanúgy fogunk nyerni náluk. Tehát, hogy és nem is náluk, hanem most nem is tudom, Nagyszó talán Szlovákiába járt.
0: Hát van a semleges pályán, igen.
1: Igen, tehát hogy ugyanúgy megfogjuk őket az elméleti idézőjelbe tett idegenbeli mérkőzésen verni. Főleg, ha visszatér Varga Barni, meg Sallai. Hogyha az első két mérkőzésen a Varga Barna tudott volna játszani, akkor a magyar válogatottnak most nem 4 pontja lenne, hanem minimum 7 szerintem.
0: Na, eredmény?
1: Még egyszer?
0: Eredmény?
1: Eredmény? Már mire kérdezik?
0: Hát az ukrán-magyarra hétfőire.
1: Ja, hétfőire? Hát szerintem az 0-2 lett a magyar válogatott javára.
0: 0-2, beírtam. Na most akkor maradva még a focinál és ennél, hát szóval itt mindenféle dolog megjelent, és akkor tomboltak a szurkolók, hogy Marco Rossi menjen, Csányi Sándor kiállt mellette, és akkor én az előbb azt még nem hallottad, bátorkodtam elmondani, mert Szoboszlairól is írkálták, hogy nem teljesít úgy, ahogy kéne, és akkor én bátorkodtam azt mondani, hogy ahhoz, hogy ne varjanak mindent az ő nyakába, függetlenül attól, hogy mit játszott, hogy játszott, mert hogyha nincs körülötte legalább 5-6 olyan játékos, aki

0: szintén tud focizni, mint ahogy a Liverpoolban van, akkor azért ez két különböző kérdés. Jól gondolom?
1: Hát jól gondolod, de én sem is értem, mert szerintem most például csak a tegnapi mérkőzés, megnézzük a grúzok elleni mérkőzését, szerintem teljesen hozta azt, amit kellett, vagy teljesítette azt, amit kellett. Én nem látom azt, hogy negatívan szerepelne a válogatottban, és hát igen, azért azt el kell mondani, hogy ott azért Liverpool szintű játékosok, itt a Vasasból van játékos körülöttem, meg itt van néhonnan, tehát hogy azért ez más kávéház ilyen szempontból. Az a baj, és annak nagyon örülök, hogy most olyan jó légiósunk van, akik jó szinten teljesítenek a csapatukban, az adott bajnokságban, de még mindig egy picit kevesen vannak, mert látjuk, hogy két kulcsjátékos hiányát azt azért a magyar válogatott rögtön megérzi.
0: Igen.
1: Mert ugye a Varga Barnit nem tudjuk pótolni, a Sallait nem tudjuk pótolni, és erre kell majd szerintem a mesternek jobban oda figyelnie, hogy ezek a játékosok, hogyha kiesnek, akkor se akadjon meg itt a fogaskerék, és tudjunk továbbra is eredményesek lenni. Most ez egyelőre még úgy látom, hogy ez nem sikerült annyira, de ez nem a Rossi mester hibája, hanem egyszerűen a merítési lehetőség kevés ahhoz, hogy ezeket a játékosokat pótolni tudja, de bízom benne, hogy azért ott van tényleg az Ártetárk már a fiatalság, a holland bajnokságban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lesznek itt alternatívák, csak idő kell még hozzá.
0: Így van, mindenféleképpen. És hát még egy dolog ugye, hogy hát Észak-Írország most meglepetésre az, hát vagy nem meglepetésre az első helyen áll. De én hallottam Bozsik József nyilatkozatát, például, vagy legalábbis egy részét. Én őt nagyon tisztelem. Azt mondta, hogy pozitív minden, de azért az jó lenne tisztázni, hogy a kapitány mellett egy higgadt, megfontolt másodedző ül vagy üljön a padon. Hát most erre megmondom őszintén, nem tudom ezt egészen mire vélni, hogy ki üljön ott, vagy hogy.
1: Hát ugye nyilván a stábra gondolt, azért ugye ott voltak megnyilvánulások a stábon belül mérkőzés közben kirohanások. Gondolom erre célzott a
0: Az lehet.
1: Bozsik úr.
0: Nem mindenféleképpen.
1: A másodedző elég magas vérmérséklettel bír, és ugye voltak reklamálások, vagy felugrálások. Én ezt nem tudok, ezt el lehet pálcát törni, mert szerintem én sem tudnék másképp is.
0: Hát persze, pontosan. Hát,
1: de persze, nyilván lehet, hogy egy higgadság, egy nyugalom jobbat tenne, de nem tudom, nem látok bele a stáb dolgaiba, és nem is akarok.
0: Így van. Hát egyébként itt most a válogatottban tényleg mindent megpróbál kipróbálni Marco Rossi, és például kikerült, bekerült, és Tóth Rajmund az felépült, Szalai meg állítólag először a meccs keretben, szóval érdekesen alakozom. Én most nem irigylem Marco Rossit, mert tényleg...
1: De pont ez a Nemzetek Ligája az a terep szerintem, ahol ezeket meg is lehet tenni. Tehát, hogy azért ez nem egy EB vagy egy VB-selejtező, nyilván ha jó eredményt érünk el, akkor ott hozzá segít egy könnyebb kiutáshoz, de szerintem azt gondolom, hogy az a terep az, ahol lehet végre kísérletezni, ahol úgymond nem barátságos mérkőzéseket játszanak, mint tétmérkőzést a játékosok, csapatok, és mind a mellett nem akkora a tét, vagy nem olyan a tét, ami nyomaszthatja a csapatot, és így kipróbálni olyan játékosokat, akik esetleg már ott vannak a keret közelébe. Tehát ezzel én egyetértek, hogy kísérletezzen próbálja összerakni, és akkor majd az Európa-bajnoki, meg a világbajnoki selejtezőkre már egy teljesen tiszta képet kap a kapitány, vagy egy kiport csapat fog kifutni akkor a pályára, úgyhogy szerintem ez így rendben van az egész. És hogyha tényleg a ukránokat elkapjuk, és akirek jönnek, tehát ugye én nem látom egyáltalán borulátóan itt ezt az egész selejtező sorozatot.
0: Igen, körülbelül én is így gondolom. Most a másik dolog, hogy hát egyrészt, hogy mi újság a Fradi házatáján ilyenkor, de nem is ezt akarom én mondani, hanem ugye májusban ment el Robbie Keane a kispadról, a Fradiból,
1: igen,
0: és akkor most hát biztos olvastad a nyilatkozatát, szóval hát na most akkor mi van? Hát azt mondta, hogy túl sok minden történt a klubnál.
1: Hát amúgy ebben, tehát hogy ez tényleg így van. Tehát hogy azért ugye volt áprilisban egy választás, a vezérigazgató úr átlátta, hogy ez talán körülbelül mik lehetőségek, hogy mivel fog járni, és akkor ezt vázolt a Robi Kinnek, aki erre ugye azt mondta, hogy ez így túl sok, de tényleg azért, hogyha nem csak ezt a kinyilatkozatot nézzük, hanem volt Oroszpának most két hosszabb nyilatkozat, aminek is, és hogy azért tényleg itt a költségvetése, a labdarúgó DLC-nek a labdarúgó első csapat keretének a költségvetését 30%-kal csökkentette Oroszpali, és azért látjuk, hogy 13-14 játékos távozott a Ferencvárosból, egy picit racionalizálódott az egész dolog, de ugye mondta is, hogy egy picit még inkább a saját kezébe veszi a dolgokat, ezt még a idén kezdete előtt beszélgetésünkkor említette, és azt mondta, hogy egy picit racionalizálni fogja a dolgokat, mert ő nem akar 38 játékost fizetni, mert teljesen fölösleges, és igaza is volt, és láthatjuk is, hogy Borbély Balázs érkeztével amellett, hogy 14 játékos elment, és azok közül voltak ugye úgymond a Fradihoz mérten sztárjátékosok is a kezdőcsapatból, olyan játékosok léptek elő főszereplővé, akik eddig csak a peremen mozogtak, említhetném ugye Árzánit, azt se tudtuk már lassan, hogy itt van.
0: Igen.
1: Korbu csak csere volt, Zekeri Eszem csak csere, és most ők húzzák a csapat szekerét, és zseniálisan játszanak. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy a legjobb igazolása a Ferencvárosnak Borbély Balázs volt magasan.
0: Igen.
1: Úgyhogy Isten értesse őt innen is, köszöntsük fel a rádióban, mert tegnap vagy tegnap előtt volt a születésnapja a mesternek. Úgyhogy hát reméljük, hogy ez így marad ez a folyamat. A játékosok elmentek a válogatott szünet alatt 5 nap szünetre, kaptak 5 nap szabadságot a mestertől.
0: Igen.
1: Egy picit a családjukkal legyenek, feltöltődjenek, hosszú is volt. Eddig a Fradi számára a szezon sok meccset játszottak gyorsan, de sok meccs is áll még előttük, nagy meccsek, úgyhogy rájuk fért, meglátjuk, hogy hogyan fogunk szerepelni, de szerintem a Ferencvárosnál nincs sok kazakbudalomra, rendben van ez a...
0: Így van, így van. Én is hallottam egyébként majdnem az egész Oroszpálnak a nyilatkozatát, úgyhogy hát ez van, és akkor megyünk, aztán majd csak elindulunk megint majd a folytatással, már úgy értem, hogy a válogatott. Egyébként nagyon sokan azt mondták, hogy hát eléggé nem mindennapi dolog, hogy itt néhány nap alatt a szószoros értelmében ennyi meccset kell játszani, szóval nincs az, hogy hetenként egy, hanem itt tényleg napokon belül egyik meccs a másik után. Hát azért ezt bírni, Hát nem tudom, hogy mit tudom én, a németek, vagy az olaszok, vagy éppen a spanyolok jobban bírják, mint például mi? Vagy...
1: Én nem hiszek már ebben. Tehát, hogy pont erről beszélgettem Oroszpállal pont valamelyik nap, hogy már ma is nem volt nálam, de ma nem erről beszélgettünk, hogy azért már itt a Ferencváros 2-3 naponta, meg 3-4 naponta játszik a mérkőzéseket, most így a válogatott szünetet föleltekintve. De hogy itt már nincs olyan, hogy egy magyar csapat ne bírná a tempót, vagy épp egy magyar válogatott, főleg azért, mert megnézett, hogy sok külföldön szereplő játékos játszik a csapatba, de az itthoni csapatoknak a játékosai is teljesen rendben vannak fizikailag. Itt azért nagyon kemény meló folyik a kluboknál is most már. Mondjuk én a többi csapat munkáját, hogy így nem látom a Ferencvárosért tudok nyilatkozni. Ugye itt is jött egy új cseh erőléti edző, Borbély Balázs, aki a cseh válogatottnak volt az erőléti edzője, és a Ferencváros miatt abba hagyta a válogatott melletti szereplését, és ide jött teljes százszerzőzős munkát végezni, és a Ferencvárosnál látszik is nagyon, hogy tavaly sem volt rossz az erőléte Kína alatt a csapatnak, de most még inkább jobb a fizikai állapot, és ez nagyban befolyásolja is az eredményességet a csapaton belül is, meg a csapat játékánál is. És azt gondolom, hogy a válogatottnál sincsenek ilyen problémák. Tehát, hogy ezek a játékosok tökéletes előnyben vannak, tökéletes fizikai állapotban, mert nem úgy, mint 20-25 éve, hogy egy magyar csapat, ha játszott, akkor tudtuk, hogy 70. perc után vége lesz itt a sztorinak, mert elfáradnak a játékosok, itt erről szó se lehet most már.
0: Jó, hát akkor meglátjuk. Minden esetre klubvilágbajnok lett a Veszprém, az megint...
1: Elképesztő. Nem tudom, láttad-e a döntőt a Barcelona
0: nem
1: ellen?
0: Nem láttam, csak az összefoglalóban.
1: Hát ez a Nielsen srác, akit igazoltak a kapuban, hát elképesztő volt. Tehát, hogy olyan mosolyogva néztem végig az egész mérkőzést a téttől, és az ellenféltől eltekintve, vagy elvonatkoztatva, élmény volt nézni ezt a mérkőzést, parádésra játszott.
0: Igen, hát mindenféleképpen nagyon jó. Hát akkor meglátjuk, hogy tényleg mi lesz, hogy lesz minden esetre. Csányi Sándor megerősítette Marco Rossit, és a szurkolók ne háborodjanak, hanem inkább drukkoljunk azért, hogy hát, hogy talán...
1: Most kíváncsi leszek, hogy a Csányi Sándornál, mert ugye most már azért elkezdtek kijönni azok a... Nem tudom, talán veled, nem tudom, hogy veled beszéltem ezt az 5 milliárdos hiányt az emelettől.
0: Igen.
1: Beszéltünk.
0: De csak egy fél mondatot.
1: Fél mondatban érintőlegesen, hogy ugye itt a Ferencvárosnál ugye a feljelentést tett az ügyészség, a Fradi város. Most ezt nem tudom, hogy nagyon sok összeg, de hogy pár milliárdos lehet, hogy rosszul felhasznált pénzénél, de ugye az emeletnél 55 milliárd a hiány, és ott nem történt semmi.
0: Ugye?
1: Tehát, hogy ki, igen, most kijött egy olyan, és most már social médiában egyre több cikket hallok erről, vagy látok most, hogy ugye én két hete kitettem pont az én Facebook oldalamon egy ilyen cikket, vagy hát egy ilyen, talán azt hiszem a Demokratás Bándi Peti írt először erről, és akkor, mert a nagyon jó barátom a Peti, és akkor megosztottam azt a cikket, és most már viszont sok helyen látom, hogy megjelenik ez az 55 milliárd hiány a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, úgyhogy... Kíváncsiak, hogy a kettős mérce is fog érvényesülni, vagy kevésbé.
0: Így van. Hát drukkoljunk a jobbért, hát csak ezt tudom mondani.
1: Drukkoljunk mindig a legjobb.
0: Akkor zárásképpen félig mosolyogva mondom, mit szólsz ahhoz, hogy Ronaldo beintett és ott hagyta a válogatott keretet, majd egy magánrepülővel elszállt.
1: Hát, igen, ezt olvastam én is, egy kicsit bulváros volt, hogy egészték. Hát nem látjuk a mi érteket, meg nem látjuk a hátsó dolgokat. Én azt gondolom, hogy Ronaldo 40 évesen annyit tesz már erre a labdarúgásnak nevezett fantasztikus játék asztalára, hogy tőle én már elfogadok mindent, bármit csinálhat.
0: Ez van, hát, így van.
1: Hogy ez így tök jó, így is.
0: Jó. Na, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, minden jót, jó munkát a hétvégére is, és akkor hát hajrá, meglátjuk, hogy hétfőn este mi lesz
1: odakint. Na, hajrá, magyarok, további kellemes hétvégét neked és az összes kedves hallgatók.
0: Köszönöm, szia, minden jót, szia.
1: Ciao.
0: Hát akkor megvolt a szakvélemény is.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: És a művészbe járó természetesen működik egyfelől. Másfelől a következő dalt is bekonferálnám. Pólanka fog következni a Diana című dallal. És hogy miért Diana, az rögtön kiderül, mert az előzetesben, mikor elkezdtem a műsort, akkor én már elmondtam, hogy telefonon vendégünk lesz Lady Diana, aki itt is van. Halló, halló, hello Diana!
3: Halló, halló, köszöntök mindenkit!
2: No hát akkor, mielőtt még esetleg, aki nem hallotta volna a korábbi részét a műsornak, félreértene bennünket, szóval nem viccelünk, de tényleg Lady Diana van itt, méghozzá Képli Barbara, és aki, azt hiszem, hogyha át is adom a szót, hogy kerültél kapcsolatba Lady Diana szerepével, vagy személyiségével, hiszen, ahogy mondják, a hasonmás versenyt megnyerted ebből a szempontból, és Lady Diana-nak az egyetlen hivatalosan elismert képviselője lehetsz Magyarországon. Hát akkor halljuk a rövid történetet.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én úgy kerültem Diana hercegnő megszemélyesítőként itt a világba, hogy felvettem különböző külföldi hasonmás ügynökségekkel a kapcsolatot. Önéletrajzot küldtem, fényképeket, és egyik jó barátommal, David Bond, amerikai színésszel, és szintén hasonmás, aki Robbie Williams színésznek a megszemélyesítője, ő segített elindulni ezen a pályán. 3 hónap múlva küldtek az ügynökségek értesítést, hogy szeretnék, ha képviselném Diana hercegnőt, mint megszemélyesítő, több ügynökség oldalán. És ez így indult el 2022-2023-ban.
2: Hát ez igen. Na most az, hogy ez így alakult, annak a következménye az nyilvánvalóan, hogy neked egy kicsit bele kellett élni magad Lady Diana szerepébe is, mert te azt mondtad, hogy többek között, hogy én nem ő vagyok, hanem. No? Itt vagy. Igen, igen, hát hogy én nem ő vagyok, de attól függetlenül én még Lady Diana. Szóval, hogy sikerült, ahogy is mondjam, csak azonosulni vele, mert nyilvánvalóan lelkileg is kellett ezen egy kicsit gondolkozni.
3: Hát igen, persze, természetesen. Hát én mindig is éreztem a hercegnővel egy olyan lelki kapcsolatot, hogy ő is olyan, vagyis én is olyan típusú vagyok, mint a hercegnő belsőleg. Úgy érzem magamat. Nagyon sok közös van bennünk, amit ő is nagyon sok mindent megélt lelkileg. Én is nagyon sok mindent megéltem úgy, mint például a hercegnő. Nagyon sokszor voltam én is úgy, hogy kicsit magányos, ahogy a hercegnő is, sajnos nekem is az első házasságom nem sikerült, de én viszont elmondhatom azt, hogy a második házasságom nagyon jó sikerült, és nagyon jó, és fantasztikus, és azért mondom, hogy vannak különböző belső dolgok, amik a hercegnővel megegyeznek, külsőleg is vannak olyan dolgok, amiket természetesen a barátoktól, ismerősöktől, például mondhatom, hogy idegen emberektől is kaptam megjegyzést, és hasonlítok a hercegnőre, és ezek nagyon jó érzések voltak, meg nagyon jó érzések. Rendezvényeken főleg, amikor személyes kapcsolatot teremtek az emberekkel, nem online térbe, az tényleg azt mondom, hogy az az igazi kapcsolat és az az igazi élmény, amikor személyesen jönnek oda és gratulálnak, vagy csak szintván egy beszélgetés vagy fotózás van. Uh-huh.
2: Na most befejezve az előző gondolatot, amit elkezdtem, hogy azt mondtad, hogy én nem ő vagyok, és nem klón, hanem megszemélyesítő, mondtad. És akkor természetesen hívtak és hívnak rendezvényekre, mindenféle jótékonysági estekre, és ott akkor hogy kell előadni? Most úgy értem, hogy mondjuk Lady Diana-t.
3: Hát rendezvényeket természetesen, amikor meghívnak, és Lady Diana szerepeként kérnek fel, akkor természetesen olyan ruhát, olyan kollekciót válogatok össze, amit például a hercegnő is viselt. Ezt értem arra, hogy ékszerek, frizura, smink, ruházat úgy jelenek meg, akkor próbálom a gesztusait utánozni, próbálom ugyanazt a beszédstílust, megpróbálom előadni a hercegnőt külsőleg is és belsőleg is.
2: Ez igen. És honnan vannak a hercegnői ruhád?
3: Én ezeket igazából varrattatni szoktam jó részt. Kunszent Miklóson van a Csipke Rózsika ruhaszalon, Flóringné Kancsár Mónika, ő varja az én ruháimat. A fejdíszeket, a kalapokat pedig Budapesten egy kalapkészítő mesternek a lányával készítettem, Farkas Éva, a kalapkészítő mester, de a lánya szintén Farkas Éva, és ővel szoktam készítetni a kalapokat.
2: Na most hát a fellépések, mert amúgy énekes, zenész, színész, szóval mindjárt arra is rákérdezek, hogy vagy, de azt nyilatkoztat, hogy a fellépések azok hát nem ilyen spontán történetek, hanem nagyon-nagyon sok munka kell, mert azt mondtad, hogy van, hogy beszédeket kell úgy előadnom, ahogy Diana tette, és ehhez aztán rá kell hangolódni, szóval ez mindenféleképpen azért, most úgy értem, hogy hasonlott, nem hasonló más, mindegy, de ilyen lelki felkészülésnek gondolom én ezt, igaz?
3: Igen, igen, én felszoktam készülni természetesen, nagyon sok olyan videót nézek, nagyon sok olyan fotót, amin a hercegnő szerepelt, vagy pedig olyan videót, ahol a hercegnő mondott éppen beszédet, vagy egy megnyitót tartott, és akkor én is a fellépésem előtt nagyon sokszor ezeket átnézem, újra próbálom ezt memorizálni, és akkor, amikor ott van, hogy odaértem a fellépésre, akkor úgy megyek már oda, hogy teljesen így, hát, hogy mondjam, átszellemülve lelkileg is, meg fizikailag is, mindenhogyan.
2: Uh-huh. Na most hát ezek a fellépések, meg rendezvények sok mindennel együtt járnak, szóval akkor nyilvánvalóan találkoztál nagyon sok olyan művésszel, emberrel, akik, hogy úgy mondjam, hasonló cipőben jártak, vagy járnak, nem?
3: Igen, igen, igen. Hála Istennek találkoztam igen nagyon sok ismert emberrel is, meg találkoztam olyan emberekkel is, akik szintén mondjuk hasonmások. Szóval ez nekem egy felemelő érzés volt, és jókat beszélgettünk, meg tapasztalatokat cserélgettünk.
2: Na most ebbe a sorba azért mondjuk belefér, nem tudom, Morgan Freeman vagy Jack Nicholson, szóval ilyesmi.
3: Bocsi, még egyszer.
2: Tehát, hogy a külföldi sztárokkal való ismerkedés, vagy azok hasonmásaival, mert hát azok nyilván előfordulnak ott is, de hát akkor azért beszéljünk arról, hogy énekelsz, és azért sok mindent csinálsz, válasz, azon kívül, és Kunszent Miklóson élsz, ha jól tudom, de hát például úgy tudom, hogy dokumentumfilm, meg mindenféle van a terveid között. Mik ezek?
3: Hát igen, énekelek. Már gyermekkorom óta, meg egy helyi zenekarban vagyok benne, amikor a Kékhold együttesben. Jelenleg 3 tagú a kis együttesünk, a zenekari vezető, aki trombitál és énekel, az öccse, ő nagyon szépen szaxofonozik, én pedig énekelek, és járunk fellépni különböző fesztiválokra, falunapokra, vagy akármilyen komolyabb rendezvényekre, jótékonysági estekre meghívnak minket, és nagyon szeretem csinálni az éneklést.
2: El is hiszem.
3: A lelkem az éneklés. Szóval én azt tudom mondani, én ha énekelek, akkor abba adom ki az én lelki érzelmeimet, vagy világomat. Én nekem az éneklés az hajtse, nem is tudom, mi lenne. Én nem mondjuk a hangommal valami lenne, akkor nagyon elkeserednék, mert tényleg az éneklés az, ami megnyugtat, ami feltölt, amiben tényleg kiélem magamat lelkileg. És azt tudom mondani, hogy nagyon jó, hogy ez sűrűn van ez az éneklés, mert van egy nosztalgia klubunk ott Kunszent Miklóson havonta egyszer, szombatonként szokott ez lenni, minden hónapban egyszer, és akkor ott teljesen ott is nagyon jól érzem magamat. És van még egy projekt, amit szeretnénk megvalósítani, egy készülő filmecske Diana-nak a élete, de viszont úgy, hogy egy kis előzetesen csinálnánk ezt a filmet, hogy hogy legyen az, hogy mi történt, hogy az autó baleset, de onnastól kezdve, amikor mennek az alagútba, akkor utána egy olyan képjelenet jönne, és csak ennyit szeretnék egyelőre elárulni, hogy Diana becsukja ott a szemét, és akkor onnastól kezdve jönne a film, amit mi szeretnénk megvalósítani.
2: Igen, hát erről miután beszélgettünk a televízióban is, amit majd meg is nézhetnek szerdán szokás szerint, de nem szóba kerülhet az mindenféleképpen, hogy Diana-ról nagyon sok rosszat írtak, meg álhírt, meg mindent, és úgy legalábbis amit én láttam ebből a forgatókönyvből, itt tulajdonképpen Diana-nak a jó tulajdonságait, az emberiség, szóval ezt szeretnétek bemutatni, ha jól tudom.
3: Igen, igen, igen, ezt szeretnénk bemutatni a világba, vagy hát így fogalmazom, hogy az embereknek egy kicsit a szemszögét szeretnénk, látás szemszögét szeretnénk egy kicsit megváltoztatni, hogy ne ezt a rossz, negatív, rosszalkodó világot éljük, hanem azt, hogy igenis nézzék meg, hogy milyen más az, amikor a boldogság van, az öröm és a jóság van. És ezt szeretnénk a filmbe valahogy ezt bemutatni. Egy kicsit spirituálisabb rész is lenne, de nem az a kőkemény spiritualitás, hanem az is egy olyan lágyabb megszemélyesítés lenne az egészbe. Például még annyit elárulok, hogy egy gyönyörű, szép, látványosan megtervezett pillangó útján mutatnánk be, egy színes pillangó útján mutatnánk be ezt a filmnek a történéseit, amit Diana megél, és a királyi család, és az ő résztvevőik.
2: Hát akkor én csak azt tudom mondani, hogy minél előbb legyen szerencsénk megnézni a filmet. Neked pedig, hát úgyis, mint Lady Diana-nak, és úgyis, mint Barbie neked, minden jót a hallgatók, nézőnek is kívánok. És azt hiszem, hogy ezt a csodálatos Lady Diana mest testben és lélekben és ruhában is remélem, hogy sokáig fogod még képviselni Magyarországon. Köszönöm szépen.
3: Na. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm szépen a hallgatóknak is, és köszönöm szépen még egyszer neked is. Mindenkinek szép napot kívánok.
2: Szintén. Szia, Barbie, szia.
3: Sziasztok.
2: Hát akkor Lady Diana-ról ennyit.

hát akkor Diana, Lady Diana, és akkor én hát azt hiszem, hogy mindenféleképpen megérdemli Barbara, hogy ezt a csodálatos címet, már hogy így fogalmazzak, elnyerte, megnyerte. Hát szóval én azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen nagyon jó. És akkor ebben a pillanatban én már is, hát hogy is mondjam csak, várom a Stuttgarti telefont ettől a pillanattól kezdve.

0: Hát nem mondanám, hogy sajtból, mert hogy reggel olyan 6-7 fok volt, de hát szerencsére délután itt van az indián nyár, és most is olyan 23-24 fok lesz. Hát, hogy Németországban milyen az idő, leginkább Stuttgart környékén, az rögtön kiderül. Köszönöm szépen a hívást, és akkor a vonalban itt van Csernák István. Halló, halló, szervusz, halló.
1: Halló, szép jön a Budapestre. Hát itt is megvan az indián nyár, vagy a vénasszonyos nyara, vagy idősödő úri földjek nyara.
0: Igen.
1: Mi itt jó vagyok valamelyik reggel, melyik mikor is, azt hiszem hétfőn vagy kedden 3 fok volt.
0: Ugye? Itt is.
1: És a napközben meg 28.
0: Igen, igen. Hát szóval érdekes az időjárás, de mindig elmondjuk, maradjon, kész, ezen úgysem változtatunk. Na jó, hát akkor mielőtt még tovább mennénk, azért ugye itt a futballázában ég mindenki, és akkor hát azt hiszem, hogy ahogy most a Németország teljesít, az kicsit talán felemás, de meglátjuk minden esetre, mert ha jól tudom, akkor holnap a görögökkel játszik a német labdarúgó válogatott.
1: Görögöktől kikaptunk?
0: Ja, az akkor én lehet, hogy egyel korábbit néztem.
1: Igen, és szerdán, tehát most mióta Kloppo az edzőnk, tehát Klopp, első meccs döntetlen hollandokkal, második meccs vereség, görögök ellen 1-0, és szerdán nyertünk 2-0-ra a szerbek ellen. Tehát mi se sokkal jobban szereplünk, mint a magyarok, mondjuk így.
0: Így van, egyébként most már én is megtaláltam magamat, tehát 2-0 a szerbek ellen, igen, a görögöktől -1, és akkor a hollandokkal 1-1. Hát akkor meglátjuk, igen, hogy mi van, és ahogy néztem, még valamikor, hát ezek már novemberiek, az már messze van, úgyhogy odáig még el is kell jutni. Hát minden esetre Jürgen Klopp, ugye az új szövetségi kapitány, mindent megpróbál bedobni, hát aztán majd meglátjuk, hogy mire megyünk, mert hát azért ugye annak idején, amikor még a világbajnokságok mentek, és akkor volt az a mondás, és ezt szerintem Németországban is mondják, hogy mindenkit megkérdeztek, hogy milyen játék a futball, és akkor erre az volt a nagyszerű válasz, hogy 11 játékos játsza, és mindig a németek nyernek. Régi szép idők. Régi szép idők. No, hát akkor maradjunk annyiban, hogy akkor hát ennél az időnél németek itt vannak, és akkor nálatok mi újság van?
1: Mondanám a tippeket, mert a múlt szombati elmaradt műsor miatt egy születésnapos, egy nagyon fontosat átugrottunk.
0: Mi hát igen. Akkor én már is ebben a pillanatban azt mondom, hogy először azt írjuk, hogy Ibolya. Igen.
1: Ibolya tippel 0-1-et, tehát 1-0-ás magyar győzelem.
0: 1-0-ás magyar győzelem, igen.
1: Részemről 2-0-ás magyar győzelem.
0: Akkor úgy látszik, hogy bízunk azért a magyar csapatban, függetlenül attól, hogy most hogy teljesít, vagy hogy nem teljesít. Nekem is egyébként most már nagyon sok tipp jött, hát akár SMS-ben, akár, hogy azt nézem, hogy 2-0, 1-2, 1-2,
1: 1-2.
0: Igen, igen, és más nincs is. Nincs, mert 2-0-ás ukrán győzelmek azok vannak, Patikától kezdve mindenhonnan, és a legmeglepőbb, nem, nincsen semmi meglepőbb. Itt ilyen 1-2, 2-1, 1-0 ilyenek vannak. Hát bár igazad lenne, meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Na most akkor, ha már ilyen szép idő van, akkor gondolom ti is azért élvezitek, hogy milyen az időjárás, és szabadtér, sütés-főzés azért nem hiszem, hogy van.
1: Nem, most konyhai sütés-főzés lesz, aminek az első részét tegnap elvégeztük. Mégpedig én leszoktam kopírozni, leszoktam másolni, most nem akarok reklámot csinálni senkinek se. Van a McDonald's-ban a McRib, tehát az egyetlen burger, ami disznóhúsból van.
0: Igen.
1: Annak én megtaláltam a receptet, kétszerűen egy YouTube videón találtam egy receptet, hogy hogyan lehet azt utána gyártani, és az annyira bejött nekünk, hogy általában, mit mondjak, olyan 2,5 kiló darált hús az el szokott fogni egy hétvégén.
0: Ez igen, az mindenféleképpen.
1: Mivel, hogy a fiamnak hogyha elkottyantja magát a WhatsApp csoportba, akkor az összes haverja itt van.
0: Hát ez van. Egyébként most, hogy nekem is több szabadidőm volt a szónak ebben az értelmében, én is otthon, és nem a kertben, otthon én is főzőcskéztem, és jelentem, hogy nagyanyámtól én megtanultam nagyon sok mindent. Mondjuk a főzelékeket nem tudom annyira megcsinálni, de amit rántani kell, levest kell csinálni, azokhoz, ahhoz nagyon-nagyon ott vagyok mindenféleképpen. No.
1: Mondanám a születésnaposunkat, akit ugye hát a elmaradt műsor miatt átugrottunk.
0: Na tessék.
1: Mert nem akarom kihagyni, mivel egyik kedvencemről beszélünk.
0: Ki ő?
1: A bolgári neve az úgy hangzik, hogy Frederick Joseph Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen. Róla van szó, igaz?
1: Igen. 23-án ünnepelte a 70. születésnapját, és egy hajszálon múlott, hogy ő nem más pályára került, hanem hát úgymond rockstar lezenész lett, mivel hogy 1964-ben egy gitár született volna nem születésnapjára karácsonyra, és Douglas Springsteen, az édesapja, az mondta, hogy na, az kizárt dolog, a gitár az csavargóknak való. Tehát egy ilyen elég konzervatív, szigorú ember volt, és annál sikertelenebb, mert volt taxisofőr, buszsofőr, börtönőr is volt, meg mindenféle. Attól függetlenül Adele Springsteen, tehát az édesanyja rábeszélte, hogy hát csak-csak azért a gyereknek egy gitárt. Amit az apja nem tudott, igen. $60 vett az édesanyja neki egy Kent gitárt, ami nem egy, tehát egy olcsó márkának számított annó, $60 volt, 64-ben, viszont nem igazán voltak a helyzet magaslatán, elnézést.
0: Semmi baj.
1: Anyagilag. Az édesanyja a munkaadójától kért egy ilyen apró kölcsöt, hogy meg tudja venni Bruce-nak a gitárt, és innen indult az egész pályafutása neki, a Bossnak. Mondjuk Boss az azért maradt a beceneve neki, mert a kertetőn, mikor fölléptek, hogy hát az együttesével, az Eastwick Band-del mindig védette fel a pénzt a fellépések végén, és ő hát persze elosztotta az együttes tagjai között, és azért nevezték ők Bossnak, és utána már mindenki Bossnak nevezte.
0: Ez így van.
1: Is. És gyakorlatilag, tehát onnan indult, hogy hát ez a véletlen folytán, hogy a gitárt kapta, tehát az édesanyjának a rábeszélése, és ami annyira hálás volt, hogy hát még 91 néhány évesen is néha elkísérte az édesanyja turnén, a turnéjára, és gyakran kivitte a színpadra, és megköszönte tőle, és sőt, azt hiszem 87-ben az a címe a dalnak, nem hiszem, hogy benne van a zenekárban, mert ritkán játszott dal, az a címe, hogy Te Wish.
0: I Wish.
1: A dalba, nem I, Te.
0: Ja, hogy Te Wish, mármint, hogy a kívánság, igen.
1: És abban a dalban örökíti meg, hogy köszöni meg az édesanyjának ezt a gesztus, hogy hát... tehát a gitárt, hogy rábeszélte az édesapját. És ő bebizonyította, hogy ő neki a zene az élete. Tehát az, hogy ő melléktermékként multimilliómos lett, az egy dolog. Mivel, hogy 1985-ben, akkor éppen egy picit válságban volt a Chrysler, és akkori Chrysler vezérigazgató ígért neki $7 millió egy ilyen reklámkampányra, hogy Born in the USA, tehát USA-ba születtem, ezt a dalt akarta erre a reklámkampányra megszerezni. $7 millió indult, fölment egész $12 millió, és a Boss akkor is elutasította, hogy nem, én nem járok Chryslerre, én Corvette-tel járok, és azért nem fogom megcsinálni. Tehát ezzel bebizonyította, hogy nem a pénzre ment, hanem neki valóban a zene az élete, és ugyancsak ezt a dalt megtiltott 1985-ben Ronald Reagan, mikor az újraválasztása miatt kampányolt, és ezt rakta volna betétdalnak, és mondta, hogy nem, mert ő nem republikánus támogató, hanem demokrata támogató, és ugye ez az megint republikánus elnöke van az Egyesült Államoknak, mint ahogy tudjuk, és kritizálta a Boss a Donald Trumpot. A Trump azt válaszolta egyből, nyilvánosan, mint ahogy ismerjük, hát nem nehéz vele összeveszni, hogy a Bruce Springsteen az egy tehetségtelen zenész. Mondjuk 20 Grammy-t, egy Oscar-t, meg két Golden Globe-ot, meg 170 millió eladott lemez, azt elfelejtette valószínű. Pedig azt mondta, hogy ez egy tehetségtelen zenész. Ugyanúgy nyilvánosan a válasz a Bruce Springsteennek, hogy ez tény és való, hogy ő az Amerikai Egyesült Államok elnöke, de a boss én vagyok. Tehát ez volt neki a válaszolás.
0: Jó, hát ezt le is fogom akkor játszani mindenféleképpen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. De hát azért tényleg itt nagyon zajlanak az események, nem tudom mennyire kíséret figyelemmel a futballt, de amiről itt a korábbiakban szó volt, hogy Kerkez Milos meg az édesapját az ukránok feltették a halállistára, egy ilyen, hogy hívják?
1: Én a műsorban hallottam ezt először, ilyen abszolút nem hallottam. Most a műsorban, hogy mondtátok erről beszélni, de mondjuk azt tudom, elnézést, azt tudom, hogy kiről van szó.
0: A Kerkez Milos a válogatott labdarúgó, és a foci meccsen ott voltak összeszólalkozások, és aztán megvádolták, hogy orosz barát, meg mit tudom én, össze-vissza, és hát sajnos van egy ilyen lista az ukránoknak, ahova felteszik azokat az embereket, akik mondjuk ilyen értelemben nem szimpatikusak. Szóval itt megy azért a sportpolitikai balhék is mindenféleképpen, na de hát milyen legyen egy ilyen nagyszerű liga és futball és minden, hogyha minden stimmelne, hát ez van. Na semmi gond különben.
1: Oké. Okay. Még azt akartam még hozzáfűzni, tehát hogy elkezdtük ezt a $60 gitárt, a Adele Springsteen-től, ugye hát rábeszélt a Douglas Springsteen. Mi nekünk nem volt ekkora szerencsénk, mivel hogy 9 éves korában a fiunk is gitárt kért, mivel hogy én megfertőztem már kiskolában a rock zenébe, meg is kapta a gitárt. Bagatell 250 euróba került. Uh-huh. Egy éven keresztül járt gitárórára, ami havonta 150 euró volt, és utána a gitár az egy ilyen dekorációt képvisel a szobájába. Tehát nálunk ez nem úgy sült, mint a Springsteen családban.
0: Ez van. Jó, hát akkor én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és akkor csak azt tudom mondani, hogy még maradjon egy kicsit a Vénasszonyok nyara, mert azért ennek nagyon lehet örülni. Rendben.
1: Úgy legyen, mert 2 hét múlva nekem dolgom van, és ahhoz nekem jó idő kell.
0: Akkor kíváncsiságból azért, mert ez a szakmám, megkérdezem, mi a dolgod?
1: A komplet első tengelyt úgy írtam fel a film autóján.
0: Hát akkor csak gratulálni tudok hozzá, hogy ehhez még értesz is. Na jó, hát akkor mindenféleképpen először elmegyünk egy kis német turnéra, aminek nem biztos, hogy fog szülülni, de nem mondom meg direkt, hogy ki mit énekel, és utána természetesen következik Bruce Springsteen is, méghozzá az Egyesült Államok képviseletében. Jó?
1: Egy pillanat még, előbb játszottad Paul Ankát, azt hozzá szerettem volna fűzni, hogy ő mai napig is egy rekordot tart.
0: Igen.
1: Ő az első és a legfiatalabb tínézser, aki átlépte az 1 milliós eladott hanghordozók számát, és nem volt még 16 éves se, és aztán 1957-ben történt.
0: Ez igen, de akkor azt hiszem, hogy onnan is tudtok gratulálni a magyar Lady Diana-nak.
1: Igen, persze.
0: Jó, na köszönöm szépen akkor Ibolyának is minden jókat, és jövő héten remélem találkozunk.
1: Persze, biztos.
0: Köszönöm
1: szépen. Kellemes hétvégét, Gábor, neked is hallgatóknak is, és minden mondta, hogy jövő héten újra találkozunk.
0: Így van, szervusz, viszont hallásra, minden jót. És akkor most következzék először, hogy visszamenjünk egy picit Németországba, és utána természetesen jön majd Bruce Springsteen is.

0: Na ennyit a 99 dalomról, és aztán természetesen lesz majd Bruce Springsteen is, ahogy megígértem. De akkor itt van a vonalban Bál Dénes. Szervusz Dénes, halló.
1: Szervusz Gábor, szép jó napot kívánok. Üdvözlöm a rádió hallgatóit is.
0: Én pedig azt mondom a hallgatók nevében is, és miután már Károly Józsi is gratulált a győztesnek, akkor Klárinak, akkor a főnökasszonynak is sok szerencsét, a többit meg majd megbeszéljük. Rendben?
1: Rendben, itt van piacom, ha jön haza, akkor átadom neki a gratulációt.
0: Jó, na hát akkor én nagyon örülök, hogy tudunk beszélni, Dénes, és remélem tudtál hallgatni is.
1: Így van, és sikerült meghallgatni, és mindenek előtt egy érdekes dologgal kezdeném. Tudom, hogy amint említeni szoktad, nem politikai rádió, ez hál' Isten.

0: Hát ez sajnos
1: ennyi,
0: ez van.
1: Ennyit erről.
0: Igen, igen, hát... jó, ehhez nincs mit hozzátenni, meg is beszéltük, sajnos. Na de hát akkor a másik, az a ukrán halálista, ezt is megbeszéltük a korábbiakban, úgyhogy beszéljünk a fociról, és függetlenül attól, hogy kinek mi a véleménye itt a magyar válogatottról, meg a Herceg-Hurcáról, azért zajlanak a mérkőzések, ugye?
1: Így van, ugye jöttek most bíráló dolgok a harmadik meccs kapcsán Szoboszlairól.
0: Igen.
1: Na de ha most föllapozzuk a első meccsünket ukránok ellen, Szoboszlai két olyan beadást sikerült, ahol az egyiket, hát sajnos 4 méterről nem tudtuk egy üres kapuba begurítani.
0: Ja.
1: A másik azt nem hiba, az egy szép mozdulás volt a Lukácsról, aki eltalálta a pipát, a kapufát meg a lécset. Úgyhogy azért Dominik küzdködik is, mert sokszor helyettesíteni kell a csapattársait. Adott esetben ezen a mérkőzésen is, Gábor, nem tudom mennyire láttad, hányszor előfordult, hogy beszélt pozícióból utolérte a felfutó grúz játékost,
0: igen,
1: és szerelte. Tisztán, nem szabálytalanul. Na, a Kerkeshez meg annyit, hogy hát nehéz mit hozzászólni az ilyen dolgokhoz, hogy
0: ezt
1: mire alapozzák, mennyire gondolják komolynak, de csak spontán egy fenyegetés, akkor is az ember belegondol a megfenyegetett ember bőrébe, hát nem kívánja, hogy saját maga is ilyet átvéljön. No, a labdarúgásról még annyit, hogy hát akik benne bízni lehetne a magyar játékosokba, ugye itt van az U21-es labdarúgó válogatottunk. Hát féljen, amit produkáltak.
0: Sajnos.
1: Lejátszunk 7 mérkőzést. 2025-ben nem indult ez rosszul, mert az első 3 mérkőzés zsinórba döntetlen. Majd utána ugyanúgy következett 3 mérkőzés, amit buktunk. Végre most az MTK pályán nagy nehezen vezetett Litvánia ellenünk, és sikerült végül is legyőzni őket. De ez, ahogy mondani szokták, ez halottnak volt a csók, elnézést a kifejezésért, mert nem csak az EB-t buktuk el, való kiutást, hanem elbuktuk az olimpiát is.
0: Bizony.
1: Azért nem tudom, hogy a játékosok mennyire voltak annak tudatában, hogy ha nem is az ő korosztályuk, de már akik utána jönnének, kijuthattak volna az olimpiára. Nekik azért is küzdködni kellett volna, vagy küzdeni kellett volna.
0: Igen.
1: Hát ez sajnos nem. Pedig nagyon jó játékosok játszottak ebbe a csapatba is, engedelmeddel. Ilyen, aki jelenleg is itthon is meghatározó játékosok. A kapusunkkal kezdem, a Lehovszkival, de itt van az Urmulik, a Vitályos, a Mannmen, Okage, Hátrok, Vénes, Dragomer, egyedül, ami kilóg a csapatból, az a Lisztes. Ez a Lisztes lemondta.
0: Igen, igen.
1: Hogy miért, azt nem tudom.
0: Hát sok kérdőjel van itt még mindenféleképpen.
1: Így van. Hát a kézilabdára látva, azt mondom, hogy Hanisza Desfrén produkált.
0: Gyönyörű.
1: Többszörösen egy megnyert. Ez nem megnyert, ez annak a

0: Többen ez a szó erre a mérkőzésre. Ez hiszen volt olyan, hogy nem csak 9, hanem 10 gól is volt a két csapat közt. Úgyhogy csak gratulálni lehet. Hát ma jönnek a lányaink. Ugye mind a két csapatunk eddig, mind a Ferencváros, mind a Győr kiválóan szerepelt. Egyaránt 3-3 mérkőzés játszott. Mind a két csapatunk kétszer idegenbe, egyszer saját pályán győzött, és jelen pillanatban a Fradi az vezeti a csoportját jobb gólarányjal, a Győr a meccs után következik, mert a meccsnek majdnem 10-szer jobb a gól különbsége, mint a győri csapatnak.
1: Igen.
0: Úgyhogy ma láthatjuk őket, mind a két csapatot 16-18 órától a televíziónak a segítségével. És engedelmeddel olyanról szeretnék még szót szólni, ami akkor aktuális lenne, ahol környéken élnek, azok láthatták, azt mondja, Veszprémbe rendezték a katonai vívóvilágbajnokságot.
1: Bizony.
0: Ott, és a veszprémi televízió ezt közvetítette, hál' Istennek. Hát itt 3 bronzérmet szereztünk, és 1 aranyérmet. Az aranyérmet az Zsóska Dávid szereztett törvívásba. A női bőrcsapat és egyénében a Pásztor Flóra és a férfi párbajtör csapaté volt a bronzéren. De ugyanakkor Portugáliában zajlott egy katonai ötkosa világbajnokság. És ezen is remekül helytáltunk. A hölgyeknél FSO-émi negyedék lett, de viszont a férfiaknál Dőn ezüstérmet szerzett, és mindösszességében 2 másodperc volt a hátrány ahhoz, hogy összetett aranyérmet tudjon.
1: Igen, hát gyönyörű szép eredmények vannak, megint csak azt tudjuk mondani. És úgy látom, hogy egy kicsit a sportsajtó is összekapta magát, mert most már közvetítenek tényleg olyan meccseket és olyan viadalokat, amire tényleg mindenki nagyon figyel, és nem csak a szabad edzések 4 keréken mennek, meg mit tudom én, micsoda, hát szóval.
0: Na, hát így van, és ezt kifelejtettem többek között, hogy ma 1:30-től lehet látni az országúti kerékpár Európa bajnokságon 130 kilométeres távon Vaskatát Ljubljánába.
1: Igen, küzdve. Igen.
0: Ezért a mérkőzés ide, hát részvét felér.
1: Uh-huh. Vaskata Blanka, így van.
0: Vaskata teljes nevét,
1: Dénes, akkor a tippeket azért kérném. Ugye hétfőn van az Ukrajna-Magyarország visszavágó.
0: Reméljük az lesz. Feleségem 1-1.
1: Azt sejtem, és még egyszer gratulálunk neki.
0: Köszönöm. Magam részéről nagy gólarányom 1-0-1.
1: 0-1, hogy nyerünk, igen.
0: A Kata 1-2.
1: 1-2.
0: Csaba 0-2.
1: 0-2. Hát akkor reménykedjünk, Dénes, jól van. Hát akkor örülök, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor mindenki, ahogy te is szoktad mondani, vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk magunkra.
0: Így van. Jó. Akkor én csak ezt megismétlem, amit te mondtál, és mellé annyit csak teszek csak, hogy tessenek ki hazáni a szép időt, mert amilyen hűvösen indul a reggel, olyan derűsen folytatódik napközben az időjárás.
1: Van.
0: Legalábbis a 17. kerület, és ezen belül a szűkebb részem az Rákoskeresztúr.
1: Így van.
0: Kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét, jó egészséggel. Szervusz, Gábor, szervusz. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm, szervusz, Dénes. És akkor, ahogy ígértem, és ahogy megbeszéltük, mármint Csernyák Istvánnal, jöjjön Bruce Springsteen.

0: Halló, Berettyóújfalu, halló, halló.
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is.
0: Én is, Szent Miklósi Jánost, és akkor örülök, hogy egy kicsit korábban, mert még itt mindenféleképpen be kell számolni a hétvégi madárvonulásról és madárszámlálásról, úgyhogy azért is telefonáltam egy kicsit előbb, de hát hála Istennek megvan a szombati program, úgyhogy tudunk beszélni. Én először beírnám az eddig meglévő tippeket, mert hogy úgyis csak hétfőn van az ukrán-magyar meccs.
1: De kicsit hiányos a tipsor, de majd ha befutnak, akkor elküldöm a szokásos módon.
0: Igen.
1: Akkor kezdjük Arival.
0: Azt mondja, hogy Ari.
1: 2-0.
0: Az ukránoknak.
1: Igen, igen.
0: Ez igen. Írtam.
1: Zsiga 1-1.
0: Zsiga 1-1, igen.
1: Aztán a fiatalok hiányoznak. Imi 1-2.
0: Imi 1-2.
1: Aztán Imi 3-2-1.
0: Imi 3-2-1.
1: Jóska 0-2.
0: Jóska 0-2.
1: Andris 0-1.
0: Andris 1.
1: Ági 1-1.
0: Ági 1-1.
1: Feri gólgazdag meccset vár 0-0.
0: Igen.
1: Gergő 1-1.
0: Gergő 1-1.
1: Én meg szó szerint tényleg gólgazdag meccset várok, 2-2.
0: 2-2. Én közben nézem a tippeket, mert azért jöttek itt ám szép számmal. A továbbiakban is, hogy mi van hasonló. Ilyenkor mindig megnézem a Ofotértes Gergő, hogy őt mit írt. Azt mondja, hogy Gergő, Gergő, Gergő. Na, 2-1, 2-2. Ez is megvan. Hát, igen, igen. Ő is azt mondta. Hát ez van. Nem, 1-2-t mondott Gergő. 1-2-t. Hát meglátjuk, de mondom, meglepő tipp nincs, ilyen eloszlásban van, de gól a legtöbb, hát a Popovicsnak a 3-2-je, úgy nézem, és aztán nem nagyon van ilyen gólgazdag mérkőzés, mint például Ferinek a 0-0. Na hát ez van. Ami pedig itt a továbbiakat illeti, hát azért érdekesen zajlanak a meccsek, beleértve a válogatottat is, úgyhogy akkor mit szól mindehez?
1: Na, a múltkori meccs, arról én ugye lemaradtam, de aztán Feri bőjebben tájékoztatott róla, mondta, hogy nem maradtam le semmiről, mert nagyon gyenge volt. Nagyon gyenge volt az a meccs. De a tegnapi, ugye erősen kezdtünk, ugye meg is lett a vezetés, után is még voltak helyzetek. Valahogy nem jött, nem jöttek be a hiányzik a góllövőnk, tehát nagyon hiányzik a Barna, meg a Törökországban játszik a Sallai Roland, tehát most, ha minden igaz, a Barna talán már visszatér?
0: Hát elvileg, ahogy Károly Józsi mondta, elvileg most lehet, hogy már fog játszani.
1: Én a 2-2-t azért mentem bevállalni.
0: Van góllövő.
1: Végre lesz valaki, aki jót lő, tehát mezőnyben jól játszottunk, főleg az első 30 perc az nagyon jó volt. Aztán ugye valami miatt, most nem tudom, taktika volt ezt, hogy játszottuk a kezdeményezést, és akkor gyakoroltuk a védekezést, én nem tudom. Akkor egy kicsit volt izgalom. Valahogy még nem állt össze a társaság, de hát ugye mindenki, vagy legalábbis én is azon a véleménye vagyok, hogy ez a Nemzeti Ligája mérkői sorozat ez arra jó, hogy fel lehessen építeni egy új csapatot, most nem csak nekünk, hanem tulajdonképpen szinte minden válogatottról el lehet ezt mondani, mert ugye mindenkinek az EB, meg a VB az, ami fontos. Tehát most ki lehet próbálni az újakat, a fiatalokat, és én igazából nem csalódtam bennük, mert Bárány is beállt tőle, az a agresszív, letámadásos, ugye sokat szaladgáló, mindig ott próbálja a védőket zavarni. Ugye ő ezt Debrecenben is elég hatékonyan csinálta, szerintem tegnap is jól működött. Engem meglepett Kerkeznek a nagyon jó játéka. Én most szerintem tegnap nagyon jó játszott.
0: Igen, igen. Én is láttam a felét.
1: gól fejet, hanem ugye a Liverpoolban volt rá egy kis panasz, hogy nem annyira megynek a játék. Most szerintem nagyon jó volt, és ami nagyon tetszett, volt egy jelenet, amikor Szoboszlainak volt egy nagy lövése, és ugye a kapus kivétel, és akkor láttad, hogy mind a ketten összenéztek, és jót kataktak rajta. Hát ők, jól tudom, egy csapatba játszanak. Igen. Ugye már Liverpoolnak a kapusa védett a grúz csapatba. És ez egy kedves jelenet. Tehát ugye sportemberek, tehát a pályán ugye egymás ellen játszanak, meg két nemzetet képviselnek, de amúgy látszott azért, hogy azért valószínű valamilyen szinten baráti kapcsolatban is lehetnek. És ez mindig, amikor beszélnek, hogy elembertelenedik a sport, főleg az élsport, azért ezek kicsit mindig megnyugtatja az embert, hogy azért még mindig van benne az, hogy egymást felsegítem, vagy a másikra rámosolygok. Tehát nekem ez egy kedves jelenet volt.
0: Igen.
1: Én élveztem, nem játszottunk jól, de én azt mondom, hogy nagyon fel van forgatva, mert jó számoltam, 5-en hiányoznak.
0: Igen.
1: A Bolla is hiányzott. Aztán nem tudom, még ki hirtelen kik, de hát bízom benne, hogy amikor majd már igazi tétre megy a meccs, akkor majd jó lesz a csapat.
0: Reméljük.
1: Ugye hát most idegenben játszunk az ukránok ellen, de hát nem tudom, mennyire lesz az idegenben.
0: Hát ez semleges pálya.
1: Mert hát úgy semleges pálya, hogy végül is szerintem nagyon sok magyar lesz ott ezen a meccsen, mert ugye a közelség miatt hogy át lehet oda rándulni Szlovákiában, ugye Szlovákiában lett
0: úgy. Igen, igen.
1: Úgyhogy szerintem hazai hangulatot fogunk majd ott biztosítani a magyar szurkolók. Erről nem hallottam, hogy a szurkolók kikezdték volna a rossz hét, ez engem meglepett az a hír.
0: De én is csak olvastam, úgyhogy én is csak onnan tudtam.
1: Valahogy én nem hallottam ezzel kapcsolatban még ilyen hírt. Ez a kertkezes sztori meg az teljesen nekem kicsit olyan kamunak tűnik, hát annyi maraság van a neten, és az, hogy most ott van egy ilyen oldal, ahol most őt felvették, azt se tudjuk, hogy miért, úgyhogy igazából nem tudom, tehát valahogy...
0: De van, nem kamu, tényleg van egy ilyen halálistájuk, és egyrészt, mert a Károly Józsi is elmondta, másrészt pedig annak idején, magának a Zelenszkijnek az első feleségét is rátették erre saját maguk, szóval érdekesek ezek az ukránok mindenképpen.
1: Minden nemzetnek vannak bolondjai, hát most egy kicsit én ebbe a kategóriába teszem ezeket a fenyegetéseket.
0: Így van.
1: Nem, tehát én valahogy ezt még egyébként nem veszem komolyan, uh-huh. ezt a dolgot, nem is olvastam róla, tehát nekem ez is meglepő ír volt. Pedig ugye én a net világában azért
0: hát
1: sok mindent olvasgatok, ugye a pro-kontra el lehet olvasni mindent, és akkor az ember valahogy magába kialakul egy kép. Nekem ez új volt, meg megpróbál kicsit utána olvasni.
0: Uh-huh. Jó.
1: Tehát annyi butaság történik a világban, hogy az embernek, hát nem tudom, kétszer-háromszor meg kell gondolni, hogy akkor most mit szóljon az adott dologhoz.
0: Azt
1: hát remélem, hogy nem komoly.
0: Hát remélem, én is. Jó, János, akkor én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és nagyon remélem, hogy a jövő héten ismét sikerül. És akkor használjuk ki a jó időt. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek minden jó, Zitának, meg attól még gratulálunk, ha nem is őt sorsolta ki Popovics László.
1: És Gábor, még egy mondatot
0: engedje
1: meg nekem.
0: Persze.
1: Hogy innen az éteren keresztül is gratuláljunk. Minifutball PL győztes lett a magyar bajnok.
0: Na most bravo, hogy erről sehol nem lehetett olvasni.
1: Hát, ugye én is a Szoka oldalon olvastam erről. Nem igazán tudom kimondani a nevüket. De privát Proof Top FC, tehát angolul van minden, és hát az én angol tudásom nem megy odáig, hogy ki tudjam ezt jól ejteni. Ők a Szokkában is játszanak, de most a kis pályán produkáltak, ők lettek Spanyolországból, a BL mérkőzések, és ott BL győztes lett.
0: De jó.
1: Hát ez is egy siker.
0: Hát persze, és remélem, hogy a sportriporter kollégák is hallják, mert én rendszeresen még a Nemzeti Sportrádiót is, még háttérben is hallgatom, de erről nem beszélt senki. Köszönöm szépen, hogy elmondta, és mindenki tudja. Jó, hát akkor okay. Ennyit erről. Köszönöm, oké? Okay.
1: Köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra.
1: További jó
0: szurkolást, így van. Viszont hallásra. És akkor folytatjuk a zenei programot is természetesen még hozzá Csabi Csekkerrel, mert hát én azt hiszem, hogy nem nagyon kell bemutatni senkinek ezt a Grammy-díjas amerikai rock and roll énekest, örökké mosolygó afroamerikai fiúról van szó, aki már kiskorától kezdve mókázott, énekelt, táncolt, még a bolti bevásárlókat is szórakoztatta. 1941. október 3-án született, úgyhogy benne van a korban, és reméljük, hogy még nagyon-nagyon sokáig benne lesz. És hát, hogyha most azt mondom, hogy a Twist, akkor mindenki tudja, és ha azt mondjuk, hogy Limbo, akkor is mindenki tudja, mert ezeket majd, hogy nem úgy mondom, ő találta ki. És ezek mind a mai napig forognak mindenhol, mint ahogy most nálunk is

Hát akkor én azt hiszem, hogy nem sokára remélem sikerül beszélnem a Magyar Madártani Egyesület képviseletében Drexel Szilárddal, mert hogy ezen a hétvégén elő a távcsöveket, és egész Magyarország a vonuló magyarokat figyeli, tehát madár megfigyelés van. Hát, hogy ez hogy néz ki, és egyáltalán mi lesz, erre próbálunk néhány perc múlva választ keresni.

Rockstarok a Poptarisznya.hu. She's crazy like a fool.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: És ez így igaz, drága jó hallgatók. És ahogy a korábbiakban beharangoztam már a műsor elején is, meg néhány perccel ezelőtt is, az van, hogy távcsöveket elő, egész hétvégén Magyarország a vonuló madarakat figyeli. A vonalban pedig Drexler Szilárd, halló, szervusz, szép napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Milyen minőségben hallgatunk most téged, mint Madártani Egyesület?
3: Hát én a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa vagyok, és a Madártávlat című újság főszerkesztője.
2: Akkor így már közelebb vagyunk a hallgatókkal együtt. Nagyon szépen köszönöm. Megmondom őszintén, kicsit álkérdés volt, mert én ezt tudtam, de hát azért el kell mondani, és jobb, hogyha így hangzik el. Na szóval, Európai Madárfigyelő Napok, szombat és vasárnap. Na most, hát tulajdonképpen az, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte itt mindenhol érdeklődőket várnak mindenhol, de egyáltalán ezt a madár számlálást és ezt az egészet hogy kell, hogy lehet elképzelni?
3: Tulajdonképpen ennek hosszú története van.
2: Ajaj.
3: A BirdLife International, egy nemzetközi madárvédelmi tanács, annak idén úgy hívták őket 1993-ban, ők indították el ezt a rendezvényt, és ennek az a célja, hogy a madárvédelemre, az élőhelyek védelmére és a vonuló madarak védelmére felhívja a figyelmet, és nyilván ez akkor működik hatékonyan, ha minél több embert bevonunk ebbe a tevékenységbe, minél erősebb a társadalmi háttere a madárvédelemnek, a természetvédelemnek. És hát éppen ezért ez egy olyan nap, amikor nem csak szakembereket várnak az adott ország BirdLife partnerei, hanem minden érdeklődőt, és biztosítják nekik azt, hogy a különböző helyszíneken megismerjék a madarakat, részt vegyenek a madárvonulás megfigyelésében, közreműködjenek a vonuló madarak számolásában. Ennek nem tudományos jelentősége vagy eredménye van, hanem inkább ez egy társadalmi akció, egy figyelemfelhívó akció, amiben erre a csodálatos jelenségre és egyben gyakorlatilag sok helyen már veszélyeztetett jelenségre föl szeretnénk hívni a figyelmet.
2: Hát most én a számok bűvöletében nem akarok elveszni, de azt olvastam, hogy itt országszerte, már most az idei évről beszélek, 19 megyében, és nem bármegyében, mert már megint a megye érvényes, meg Budapesten 59 helyszínen várják az érdeklődőket. Na most ez, hogy az érdeklődők, ez azt jelenti, hogy nem csak nézik, hanem esetleg rögzítik is, vagy elküldik a megfigyelés eredményeit, ez hogy zajlik le?
3: Persze. Tulajdonképpen hát igazából országosan most már 60 helyszín van, tehát a Budapest, nem Budapesten 59, hanem országosan van 60 helyszín, és a helyszínen a résztvevők, hát szakemberek, illetve képzett madarászok segítségével meghatározzák a látott madárfajokat, megszámolják, hogy egy adott fajból hány egyedet észleltek, és ezt be kell küldeni a Madártani Egyesület központjába. De egyébként, hogyha valaki nem tud helyszínhez csatlakozni, akkor a saját kertjében vagy a saját környezetében is figyelhet meg madarakat, és ha ezt nem tudja meghatározni az adott fajt, akkor csak azt írja be, hogy mennyi egyedet látott ezen a napon, és ezek az adatok vasárnap délután összesítésre kerülnek, majd továbbítják őket a BirdLife központjában, ahol gyakorlatilag egy összesített adatsort fognak majd már hétfőn publikálni az Európai Madár Megfigyelő Napok eredményeiről. Ez egyébként egy verseny is az országok között ez a rendezvény.
2: Igen, ezt nagyon jó, hogy említed, mert amikor én megnéztem itt a szakanyagot, akkor azt olvastam, hogy az évenkénti összesített eredmények alapján tavaly 29 ország 834 helyszínén több mint 2,8 millió madarat figyeltek meg.
3: Igen.
2: És ez körülbelül olyan 28-30 ezer résztvevőt jelent. Na de hát említetted az előbb a versenyt, hogy az is, akkor azért én azt hiszem, hogy ezügyben Magyarország nem szégyenkezhet, ugye?
3: Magyarországon 1974-ben alakult meg a Magyar Madártani Egyesület,
2: igen.
3: Tehát nagyon hosszú gyökerei vannak, történelmi gyökerei vannak a társadalmi madárvédelemnek, és hát több mint 10 000 tagja van, tagdíjfizető tagja van az MME-nek, ami tulajdonképpen európai szinten is az egyik legnagyobb madárvédelmi szervezetté teszi ezt az egyesületet, vagyis nem csoda, vagy nem nagy meglepetés, hogy a résztvevők számát, a helyszínek számát tekintve mindig benne vagyunk az első 5-ben az európai országok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van egy komoly társadalmi támogatottsága a madárvédelemnek, és hát sok érdeklődő is felbukkan ezeken a rendezvényeken. A látott madarakat tekintve egy kicsit lecsúszunk mindig az első 3 helyről, mert hogy valójában ez a madár megfigyelő napok ebben az időpontban pont Magyarországon nem a legalkalmasabbak, legideálisabbak a vonuló madarak megfigyelésére, és ezért a tengerparti területeken vagy más élőhelyekkel rendelkező országok területein több madarat látnak. De ennek ellenére ennek ellenére nagyon izgalmas, és nagyon sok madarat lehet látni Magyarországon is, csak máshol éppen a vonulás ennek az időszakában több madár jelenik meg.
2: Na hát az adatokat le lehet tölteni a program honlapjáról, és akkor legalábbis úgy tudom, hogy holnap, tehát vasárnap délutánig megy az összegzés, és azt viszont megnéztem, hogy állítólag, nem állítólag, hanem igaziból is, hogy az összesített eredményről október 6-án ad hírt az egyesület, ha jól tudom. Hát ezt mindenki gondolom nagyon várja, de hát azért még egyet most nem mellékesen kérdeznék, mert ugye mindig van az év madara. Most nálunk az év madara melyik madár?
3: Jelenleg az énekes rigó az év madara. Ez is egy közönségszavazás alapján kerül minden évben kiválasztásra, és arra törekszünk, hogy az évmadara kapcsán mindig felhívjuk a figyelmet ennek a madárfajnak, az aktuális védelmi teendőire és a belekapcsolatos természetvédelmi problémákra.
2: Hát az állatok világnapja van, de hát a madarak is ide tartoznak természetesen. És én ezt nagyon szépen köszönöm, az elmondottakat. Természetesen mindenkit bíztatok, mert hát ugye ezt a rádiót hallgatják országszerte, világszerte, mindenhol. És gondolom, nagyon sok hallgatónak kedvet csináltunk a madárlesre. És akkor zárásképpen csak annyit, hogy neked melyik, vagy milyen a kedvenc madarad?
3: Hát nekem nagyon sok kedvenc madaram van. Ugye? Az egyik kedvenc madaram az erdei pacsirta, mert kora tavasszal, már márciusban, amikor hóolvadás van, és gyengén, de melegen süt a nap, akkor a magasban szárnyaló erdei pacsirta hangja ezekkel az egyéb természeti összetevőkkel egy nagyon csodálatos milliót jelentenek a számomra, az év az egyik legszebb időszakát.
2: Hát akkor gyönyörű, és nem elviccelve a dolgot, és nem kell engem kinevetni, de nekem a verév másik mellett, mert úgy szeretem nézni, mikor toporognak akár az aszfalton, akár pedig azért is, mert amikor azt szokták mondani egy hírre, hogy a verebek azt csiripelik, akkor köszönet a verebeknek is. Na rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor mindenki nézzen utána.
3: Én
2: mert
3: a lehetőséget.
2: Így van. Köszönöm szépen. Minden jót, szervusz, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra, szervusz.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: I'm not worried.
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral itt a poptarisznya.hu-n.
2: Kedves hallgató.
3: Ó, igen.
2: Kedves hallgató.
4: Kapsz matricát.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hungaritarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun István.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: A szombat akkora szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
0: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
1: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
0: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Grészi Jones és a Black Box. Rögtön a Zeneverzum 104-es adás elején. Ő pedig meg Gregory Abbott. Check it out. That's nothing new. Na gyere, drágám, hogy vagy?

egész világot. Mi az nekünk? Tudod, 104 hetet gyakoroljuk. Nekünk ez a semmi. Csípőből megy, főleg szombat este. Na gyere csak!

0: az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek, egyre színesebbek.
1: Zeneverzum Hudák Misivel.
2: Az igazi türelem az, amikor megengedjük valakinek, hogy ne legyen tökéletes. Gary Chapman.

Kicsoda? Kicsoda? Minden kedves ember! A Robert Palmer ezt honnan tudja? Tudja és tudja. Na drágáim, nem vagyunk mások, mint népművelők. Mindenhogyan. Családban is.

0: Kicsoda?
1: Ilyen pipa.
2: Every kind of people.
1: Az bizony. Na gyere, hagyj kusszomba, liba bőrő, tudod hova a bőr alá? Tudod mi a dolga? Gyere drágám, csukd be a szemed, koncentrálj ide előre a mellkasodra. Négyes csakra.

0: talking and talking to myself for about 4 hours now.
1: Na, hazaérte is.
0: Love is really a hurting thing.
2: Hey man, what's happening?
0: Hey brother, what's
1: going on? Nekem, hogy olvassalak, hogy vagy?
0: He's got his woman over there.
1: Folyamatot ne felejtsd el, a megteltél, kedgettel a szobát, azzal a szeretettel, ami benned van. Vagy engedd tovább, engedd tele a házat.
0: Damn, it's 12:45.
1: Nem állsz meg, megy tovább a város.
0: I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque.
1: Tudod, ha megvan a város.
0: There's always something going on in there. What becomes of a blood?
1: Jöhet az ország, ahol vagy, ahol élsz. Jöhet a földrész, ahol vagy, ahol élsz. Jöhet a bolygó, ahol vagy, ahol élsz.

hogy David Kastnak ma van a születésnapja. Meg szeretjük ma őt is.

Big up Corisha. No woman, no cry. No woman, no cry. Valahol ez csak vicc.

kutya fáját. Ugye, hogy élő? Egész hétet szemüvegbe dolgozom is. Szóval olyan módon lerontja, elfárasztja. Elkényelmesíti a szemem, vagy már nem nagyon látom, amit látom kéne. Fülemről nem is beszélve. Plusz képzeld el, hogy begyulladt a suklom. A rengeteg egerezés.

Egyébként tök jó. Tetszett nagyon. És mondta, hogy a Pet Shop Boys szinte minden darabja felkerült ide. Tehát egész nap fogod tudni hallani.

rajta készültem itt a műsor, és azt vettem észre, hogy egy-egy mozdulatnál megfájdul a csuklom. De nem megfájdul, valaki beleerejtett egy tört. De kívülről nem látszik. Ott a jobb kezem, na mondom, ez szép. Itt alig kell a jobb kezem. Pedig igen. De magát a gyógyítást beletettem a meditációmba itt az estiben. Egész jól működik.

Hú, kapitány, jól néz ki az a lecsó. Az igen. Köszönöm a képet.

Igen, szerecsítom, igen. Kicsit rosszul lett a nyár. Rengeteg a program, rengeteg a hétvégi elfoglaltság. Holnap reggel is korán kelek. De ez a dolog. Ez a kis Z betűs dolog. A részemmé vált.

Remélem, te is így éled. De tényleg, hol van ilyen? Léci, szóljatok, értesít.

Jó, és idézzek attól a nagymestertől, akit... Olyan sokra tartok, hogy egyszer egy egész adást szenteltem az ő remixeinek. Itt balra a lemezjátszóban Dr. Hook és David Kass remixe. Drága varázslatos David Kass, a jóisten éltesse sokáig, erőben, egészségben. Milli

meg lehet mondani, ki az, aki itt jobbra énekel. Melegszik. Na gyorsan, gyorsan. Már nagyon könnyű. Olyannyira különleges, mint te vagy én.

Volt a héten. Isten éltes a névnaposokat is. Enikő, Melitta, Edith, Zsófia, Diana, Wilhelmina, Friderika. Na de holnap!

Szóval Desta, nagyon meglepődnék rajta, hiszen tudom, hallom tőle, hogy ezzel a szeretet áramoltatásával nem nagyon tud mit kezdeni. Nem nagyon érti. Nem nagyon van hasonló, legalábbis a környezetünkben.

Szik a bőr alá a zene. Azonnal érzem. Van egy-egy olyan dal. Meg sem bírok most szólalni. Maga vagyok az én.

hogy előbb-utóbb jobb világ lesz ez a hely. Ez a kis Gaia. Tudom, hogy ma is kimentek tüntetni. Mindenki ott teszi meg a dolgát, ahol tudja. Tudod? Az univerzumnak nincsenek kedvencei. Mindenki az. Én itt a lemez játszok mögött a mikrofonnal a kezembe. Tudok valami?

körülményeken. Bruce Barton. Erről beszélek.

Van még néhány dalom is, 12 perc van vissza. Sőt, 10 perc van vissza 10-ig. Egy 6-7 dalom még mindenképpen van. Túl fogunk menni a 10 órán. Még az is lehet, hogy a 22-22 esélyes.

Még ha nem is annyira fiús. Ami igaz, az igaz, azt nem lehet tőle eltagadni. Teljesen egyedi. Totálisan különleges. Freddie Mercury.

Chinese Ice. Egyre többen jönnek velünk szemben. Sőt, van egy közeli barátom, aki ott volt fél évet, hogy elsajátítsa a nyelvet, hiszen olyan nagyon-nagyon régen vannak a történelem kerekén alul több száz éve, hogy akármit csinálunk, erősen jönnek fölfelé.

nem hagyott ki a Music Story. Mindek kalapom az ölemben. Majd a fejem fölött. Csak így tovább. Hallgatom tényleg egy különböző rádiókat néha-néha. Csak szakmai jelleggel, de... Ha jó Isten, hova figyelsz? Légy szíves!

előbb-utóbb észrevesz bennünket valaki, valami. Valószínűleg még nem értünk oda. De tudod, ha támogatod a rádiót, működésében 10.000 forinttal kapott tőlem ezt a fantasztikus örök naptárt, amiből én olvasok. És karácsonyra minden igaz, mert minden igaz, jön az új.

Írja nekem, hogy megígértem, hogy ott lesz a fa alatt. Igen. Meg. Tudod, mik vagyunk? Tudod, mik? Á, nem is mondom, mutatom.

Right in the Night. Be kell lássam, be kell valljam saját magamnak is, hogy 54 éves elmúltam, és már nem olyan a szemem, ami ennek kéne, hogy legyen. Főleg, ha egész héten fárasztom a számítógéppel. Föl kell vegyem azt a szemüveget. Bármennyire is nem tetszem benne magamnak. Ez a hiúság, mi? Micsoda dilemma?

Na még egy pörgős dal, aztán belevásszuk oda a mély lélek mélyére. Tudod, egész este ott voltunk a bőr alatt. Tudod, amit ezektől kapsz, ezektől a daloktól, gondolatoktól.

Hát a fogorvos jó, hogy nem a fogokat gyógyítja. Tök jó, hogy hozzányújt a zenéhez. Majd még haktizni is jár, de jó. Pedig nem a kedvencem, de mégis. Ez a dal jó.

0: Az univerzum változik, de a zene örök.
1: Zeneverzum Kudák Misivel.
2: Ha ezt is szólt a Zeneverzum Magyarországon, azon a bizonyos ismeretlen helyen, ami kifúrja az oldalam, hogy mi lehet az. Írországban, Németországban, a Szigetországban, Angliában, Szlovákiában, Romániában, Franciaországban. Hello David! Az Egyesült Államokban, a Cseh Köztársaságban, Kanadában és Ausztriában. A Tóth Zoli barátomnak is a héten volt a születésnapja, őt is a Jóisten éltesse. Remélem, hogy hazaengedték és haza tudott jönni, és nem Ausztriában a munkahelyén hallgatja a Zeneverzumot. Lelkes Zeneverzum hallgató. Azt mondja Szerencsi Tomi, szia, a ma esti műsor is csillagos, ötös, minden perce ritmusa jókor volt, jó helyen. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, Tomi. Megpróbálok jó hangosan beszélni, mindig megkapom egyébként a technikától, hogy a végén nagyon-nagyon halk a mikrofonom. De tudjátok, hogy szoktam kiabálni itt a műsorban, nem bírom ki. Nem bírom ki, ez az égi diszkos múltom, ami szerintem, hát voltam 12, amikor biztos, hogy én delegáltam a farsangot a Diana Luti általános iskolában egy monovermon erősítővel, nagyobb volt, mint én, egy beag erősítővel, egy vermon a hangfalon, és onnantól származtatható az én fellépéseimnek a sora. Mindenki különc, és pontosan ez a dolog lényege. Ünnepelnünk kellene az egyediségünket, ahelyett, hogy szégyenkezünk miatta. Mindnyájunknak megvannak a magunk hóbortjai, az emberek sokat ártanak maguknak azzal, hogy igyekeznek elrejteni önmaguk elől valódi énjüket pusztán azért, mert félnek attól, hogy vajon mit gondolnak majd róluk a többiek. Johnny Depp. Mondtam neked, az utolsó dal az arról szól, hogy a 4 napot sikerült idén töltenem az Everness Fesztiválon a nyárin, azóta lezajlott az őszi is, és ott azért jól átalakul az ember, ott jól átjárják a gondolatok, ott jól kitisztul sok minden, majd minden a helyére kerül, és egy ilyen óriási nagy megértéssel a hátamon kocogtam föl a dombra, hogy elérjem az autómat, beüljek és elinduljak haza, majd beütött ez a dal, nem is hallottam sehol egyébként, egyszer csak elkezdett menni a gramofon a fejemben, beütött a dal, és forgott, és forgott, és forgott, és képzeljétek el, hogy a barátomik, akik eljöttek énekelni nekünk a Somogyi Folszegen nyára, ezt énekelték nekem Charlie-tól.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

0: Azt kérdezi Schmidt Balázs a múlt heti születésnaposunk, hogy te, Misi, nem lehetne mondjuk 4 órásra kibővíteni a műsorodat? Zseniális kérdés, pontosan ezt tovább is tudom fűzni nektek, hiszen nagyon-nagyon szívesen lennék egyébként minden nap adásban. Minden áldott nap szívesen készítenék neked műsort, ha ebből meg tudnánk élni, ha a rádió önfenntartó lenne, és a rádió el tudná tartani azokat az embereket, akik ezt a rádiót mozgatják, életben tartják, és én azt gondolom, hogy az egeken és azokon túl is emelik, hiszen az az idősebb, vagy régóta fiatal generáció, akiknek a nyomdokaiban járunk, egytől egyik kiváló ember, nagyon-nagyon-nagyon különlegesek. Tudod, az univerzumnak nincsen kedvence, mindazok vagyunk. És tényleg egyébként egyszer hallottam, hogy Istennek nem az van, hogy néhány ember tűzött ki arra a célra, hogy ő belőle valami legyen, hanem Istennek mindenkivel ugyanaz volt a célja. És akkor itt meg is, alá is támasztódik ez az előző idézet. A képesség, hogy azt lássa az ember, amit a többiek nem látnak, sokkal fontosabb, mint nem látni azt, amit mindenki lát. Lewis Carroll. Tudod, azt mondtam, hogy ha 10 000 forinttal támogatod ezt a rádiót, akkor én Gabrielától vásárolok neked egy naptárt, amit én feladok és postán a belföldi címedre elküldök. Én is nagyon jót kaptam, ezzel ikletet kapott arra, hogy ő is újat készítsen. Olyan energiákat indítottunk el, ami szerintem szépen lassan körbe fog érni, és szépen lassan be fog indulni, és be fogja indítani. Jó, nagyon-nagyon nagy szükségünk van pénzre, de ha nem tudsz, akkor legalább egy megosztás, beszélj róla, az emberek hallgassák. Én azt gondolom, hogy ilyen változatos rotáció, ilyen változatos zenei világ, ilyen fantasztikusan jó zenék, és nem az én műsoromra gondolok, hanem mindegyikre. Minden műsorra és az egész napos poptarisznya rotáció fantasztikus. Fantasztikus, és egyre jobb. Egyre jobb. Ha Popovics Laci egyébként itt nincs, mondjuk éppen nem készít péntek este műsort, az tud, hogy ő minden pillanatban ezen dolgozik. Állandóan ezt csinálja. Mindenki műsora mögött ő van. Mindenkinek ő segítés, és a dalokért is ő felelős. Tehát, hogy nem egy műsora van, hanem az egész 0-24-ben. Jó? Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem. Zeneverzum 104. adás 2025. szeptember 20-án. Kisfiam, a jóisten éltesen sokáig. Sosem múlik el.
1: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Budák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.